0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest zászlaja a város egyik jelképe. Az első zászlót a város egyesítésének évében 1873-ban fogadták el. Ez piros-sárga-kék trikolor volt, melyen a város címere szerepelt. 2011 óta azonban egy másik, új Budapest zászló van használatban, mert a régit rendszeresen összetévesztették a román zászlóval. Most fehér alapon látható a város címere, körben piros-zöld díszszegéllyel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Terész körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telek viszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás
1: a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A Margit hidat nem építették azonnal újjá. Az ostrom után közvetlenül csak a gáz és postai vezetékek átjuttatására készítettek a romokra egy kábelhidat. Az eredeti átkelő 1948. augusztus 1-jére befejezett felújítása után röviddel elbontották a feleslegessé vált Manci hidat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman-György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a fél kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hármas határhegyet a 13. században Magashegynek nevezték. Mai nevét a 19. században a német Drei-Hottenberg egyenes fordításából nyerte, hiszen 1873-ig éppen a hegycsúcson volt Buda, Óbuda és Pest-Hidegkút közös hármas határa. Ez a csúcs ma Budapest második és harmadik kerületének határvonalán fekszik. A hegytetőről pazar kilátás nyílik a hegységre, a Dunavonalán egészen Vácig elláthatunk. A Pilis és a Visegrádi hegység ormain kívül tiszta időben még a Mátra és a Bükk csúcsai is kivehetőek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent István Bazilika felújítása során 500 kg kenyérbelet használtak fel a bordó műmárvány megtisztítására, amely radírként szedte le a piszkot, így a felületek polírozás, csiszolás nélkül kapták vissza eredeti fényüket. Szintén a felújítás során 10 kg féldrága követ, 5 kg aranyat és 250 000 darab aranyfüstlemezt is felhasználtak annak érdekében, hogy az épület régi fényében pompázzon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd II. Világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokaji aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 század méter hosszú. Ezzel a Kőröshegyi Völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A piron tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a korrupció ellenes törvénycsomagot az uniós forrásokért. Sikeresen buzdította a magyar rajongóit véradásra a Metallica. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, hogy a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát baleset ügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos HMS keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőitől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Belefulladt a Bánki tóba egy 15 éves fiú. Társaival tegnap iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött. Amikor elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal keresni kezdték, és értesítették a hatóságokat is. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Gyorsan beteltek a véradói helyek a Metallica felhívására, a zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metal Banda alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Mától június végéig hétvégenként az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. A sűrűben közlekedő 2-es és 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma 9 óra és 18 óra között lezárják a 19. kerületben a Hungária utat a Kóskároly tér és a Vajk utca között rendezvény miatt. Lezárják már a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. A 99-es autóbuszba Halújza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a múlt heti labdarúgó bajnokok ligája döntő idején. Csökkentek az árak a magyar tejágazatban, és szó lesz arról is, hogy eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be a múlt heti gyereknap alkalmából a tárca vezető. Lannert Judit úgy fogalmazott, szeretné, ha a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának. Átfogó gyermekjogi reformi javaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reform csomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. Az utolsó negyedévben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte múlt héten a pénzügyminiszter. Kármán András arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője, Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a múlt heti labdarúgó bajnokok ligája döntő idején. A BRFK azt közölte, a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták, figyelembe véve a BL döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai Körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni. Kivéve a Rákospalotai Körvasút sornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Mától lezárják a második kerületben a Széher út-Kuruc utca kereszteződést. A Széher utat megnyitják a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között. De a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Tárogató út és az Akadémia utca közötti megállókat. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserp Alkovics András emlékeztetett, hogy a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de ahhoz, hogy komolyabb változásokat tudjanak elérni, folyamatos egyeztetésre van szükség a kormánnyal. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi között az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csaknem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamosberendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Csökkentek az árak a magyar tej ágazatban. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogrammonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont nem éri el a 140 forintot. A nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben mérséklődött. A szakmai szervezet szerint a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is. Nagy a munkaerő hiánya a magyar zöldséggyümölcságazatban, hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termelés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Emellett a szakember hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Vízminőséget mérő bóját telepítettek a velencei tóra vízügyi szakemberek, az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek között méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyors hajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A legnagyobb sebességtúllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Megszületett a teljes körű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről, jelentette be a magyar miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe, és ez megjelenik az unió felé vállalt cselekvési tervében is. A stratégiai együttműködés megújításáról állapodott meg Párizsban a magyar kormányfő és a francia elnök. A megegyezést még október 23-a előtt szeretnék aláírni. Magyar Péter a francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón elmondta, a megállapodás kiterjed az uniós mezőgazdasági, kulturális és nukleáris együttműködésre. A francia elnök arról beszélt, hogy a Tisza kormány megválasztásával Magyarországon és Európa számára is új korszak kezdődött el. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szerint az idén 1,8%-kal, míg az OECD szerint 1,6%-kal bővülhet a magyar gazdaság. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság becslései szerint az uniós folyósítások felszabadítása csak nem 1%-ponttal gyorsíthatja a magyar gazdaság növekedési ütemét. Felfüggesztik a devizahiteles pereket, de lehetővé teszik, hogy az adósok kérésére folytatni lehessen azokat. Az erre vonatkozó módosító javaslatot támogatta az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A Mi Hazánkos Szabadi István azzal indokolta a módosítót, hogy az eljárások egységes felfüggesztése ismételten nehéz helyzetbe hozhatná az adósok nagy részét. Benyújtotta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltásáról szóló törvényjavaslatot a Tisza párt három országgyűlési képviselője. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte az indítványt, a reklámszövetség viszont egyeztetést szorgalmaz. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter közösségi oldalán azt írta, a minisztériuma partnerként tekint az önkormányzatokra. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonatot tud beszerezni a MÁV, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő lesz. Átvilágítják a minisztériumokat, felújítják a balatoni komkikötőket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál virgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerért ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kálmán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. Megkezdődött a balatoni komkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Az MTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Vukov Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom önöket az előttünk álló egy órában. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd, és beszámolok arról is, hogy egyeztetett a magyar és az ír kormányfő.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Veszteséggel zárta a 2025-ös évet a három régóta működő akkumulátorgyár Magyarországon, összesített a 444.hu. A három gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es mintegy 2500 milliárd forintról a 2025-ös 1823 milliárd forintra. Leváltották a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, Vetési Iván helyére Simon Lajost nevezték ki. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a közösségi oldalán azt közölte, az elmúlt napokban új vezetők kerültek a Digitális Magyarország ügynökség, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT és a Digitális Kormányzat ügynökség élére. Menesztette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Terdik Tamás helyét Boricska Norbert Tamás rendőr ezredes veszi át. Terdik Tamás 2018 óta volt Budapest rendőrfőkapitánya. Csaknem teljesen biztosnak nevezte a gyermekvédelmi államtitkár, hogy a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelembe, írja a HVG. Gyurkó Szilvia egy nemzetközi gyermekjogi konferencián úgy fogalmazott, a szaktárca már dolgozik terve megvalósításán. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, a szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Megújul a hajógyári szigetre vezető Óbudai K-híd. A Budapest közút elindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. Sikeres lebonyolítás esetén a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027-re fejeződnek be. Csaknem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Országszerte megemlékezéseket tartottak csütörtökön a Nemzeti Összetartozás napján, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. A parlament előtti Kossuth téren felvonták Magyarország lobogóját. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Az ír miniszterelnök üdvözölte a magyar miniszterelnök elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása mellett. A politikus Magyar Péterrel egyeztetett, majd közösen tett sajtónyilatkozatukban kiemelte, ezzel Magyarország visszakerülhet az Európai Unió szívébe. A Velencei Bizottság sürgős eljárás keretében vizsgálja a magyar köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítását, közölte a Sándor Palota. A közösségi médiában megjelent közlemény szerint az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszercsomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási terméket tartalmazó csomagot osztanak szét. Az oktatás minden szintjén egységessé tenni a tanulóknak járó állami finanszírozás mértékét az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Kora Gyerekkori Platform konferenciáján arra hívta fel a figyelmet, hogy az egy tanulóra jutó állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, míg a közoktatásban és a kora gyerekkori nevelésben csak a nemzetközi átlag felénél jár. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta azt a módosítást, amely szerint a devizahiteles ügyekben az ingatlan fedezet végrehajtását leállítanák, de más végrehajtások, például a munkabér vagy tartást illetiltás továbbra is folytatódhatnának. A javaslat célja, hogy a devizahiteles perek és végrehajtások rendezéséig ideiglenes szabályozás lépjen életbe. Az iparpolitikáért felelős uniós biztossal egyeztetett a gazdasági és energetikai miniszter az uniós források hozzahozataláról, az ipari beruházások és innováció erősítéséről, valamint a külföldi befektetések ösztönzéséről. Kapitány István szerint a megbeszélés konstruktív és biztató volt, és az európai partnerek nyitottan állnak Magyarország fejlesztési irányaihoz.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Elrendelte a bíróság Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester letartóztatását. Az ügyészség indítványa alapján rajtuk kívül letartóztatásba került Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter óbudai Fidesz elnöke, két momentumos politikus és két cégvezető. A gyanú szerint az érintettek ciklusokon átívelő módon vesztegetési pénzeket fogadtak el. Ejtették a vádat Karácsony Gergellyel szemben a Budapest Pride szervezése miatti ügyben. Áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Először igazolt a Magyarországon házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis jelenlétét. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kérését a háború lezárásáért Vlagyimir Putyin. Volodymyr Zelenszky azt kezdeményezte, hogy egy harmadik országban üljenek tárgyalóasztalhoz. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok Bahrein és Kuwaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg 6 rakétát és drónt semmisített meg. Az amerikaiak iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öbölben. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV a vezérigazgatója távozását. Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét, csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt a teljesítésekkel. Megnyílt a harmadik Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Tiller Ákos alkotásait is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos kora nyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit. Felülvizsgálja a kormány a COVID-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket, és szó lesz arról is, hogy megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin érminiszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, hazánk és Írország között nincsenek vitás kérdések. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy számít a közelgő ír uniós elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. A versenyképesség erősítése áll majd a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség középpontjában, jelentette ki a Budapesten tárgyaló ír miniszterelnök. A politikus elmondta, hogy a többi között a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével ösztönöznék az unió gazdasági teljesítményét. A kormányfő a következő időszak jelentős külpolitikai kérdései között említette az ukrajnai helyzetet, a nyugat-balkáni bővítést és a közel-keleti konfliktust. Hamarosan véglegesítik az új helyreállítási terv részleteit, amelynek nyomán augusztus végéig a magyar kormány le tudja hívni a felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrást, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek egy része már megvalósult, más része megvalósult és el lehet számolni ebben a programban. Jelentős forrást tudnak bevonni az MFB-vel közösen a KKV-k támogatására és bérlakás, valamint kollégium építésre. Vitézi Dávid közölte, hogy az ehhez szükséges korrupció ellenes és átláthatóságot erősítő jogszabálycsomagot az Igazságügyi Minisztérium a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek. Felülvizsgálja a kormány a COVID-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépekre vonatkozó szerződéseket, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. Közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű eszközbeszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le, az eredményekről beszámolnak majd. A Magyarországnak járó uniós forrásokhoz a hozatala volt a csütörtöki kormányülés legfontosabb témája, számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására, a javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alap forrásait már augusztus végéig fel kell használni.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest is megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon házi sertésekben, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az aszály valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barna mezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumokra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szépkártyán lévő pénze. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermek pszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságosabbá tételét miniszteri biztos fogja segíteni. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányattatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élőszereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Krejf Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Nyáron 10. alkalommal lesz látható Verdi Traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd. Az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Papagéno Klasszik 2026. június 6-ai adása a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno Klasszik mai műsorában négy nagyszerű vendéget köszönthetek, és négy fantasztikus témát járunk körbe. Elsőként Csepi Alexandra lesz a vendég, a Magyar Táncfesztivál fesztiváligazgatója, hiszen 2026. június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi a fókuszba. De megszólal még Bocskossal Ló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettese is. A legjobb magyar színházi előadások egy helyen. Június 15-e és 21-e között ismét Debrecen lesz a magyar színházi élet fővárosa. Az idén 160 éves Csokonai Nemzeti Színházad otthont a 2026-os országos színházi találkozónak, amely egy héten át a legkiemelkedőbb magyar színházi alkotások, a legizgalmasabb művészi teljesítmények és a szakmai találkozások ünnepe lesz. De a Papagéno Klasszik első órájában természetesen a heti hír összefoglaló sem maradhat el, így szó lesz arról, hogy megválasztották a Halhatatlanok társulatának új örökös tagjait, illetve világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban. A Papagéno Klasszik második órájában Vince Andrea fog megszólalni, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatója. Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Erről fogunk beszélgetni, illetve Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is megszólal, hiszen 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára az Operaházban június 6-a és 16-a között. És persze a heti hír összefoglaló második része sem marad el. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, illetve Kínában vendégszerepelnek a Szép Művészeti Múzeum remek művei. Ezekkel a témákkal és interjúkkal várok mindenkit. Tartsanak velünk!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Budapesten és Pécsen is programokkal ünneplik a szecesszió világnapját. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTVA a vezérigazgató távozását, Papp Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kármán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos arról beszélt, hogy a rendőröket még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte ki az intézményekbe tavaly decemberben. A szociális és családügyi miniszter szerint nem tudták máshogy kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy védelem helyett rendőröket kaptak a gyerekek, miközben ezekbe az intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nő ábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Ez kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az Eozin, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 6-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai műsorában négy nagyszerű vendéget köszönthetek, és négy fantasztikus témát járunk körbe. Elsőként Csepi Alexandra lesz a vendég, a Magyar Táncfesztivál fesztiváligazgatója, hiszen 2026. június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi a fókuszba. De megszólalnék Bocskos Alló Lóránt, a Sokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettese is. A legjobb magyar színházi előadások egy helyen, június 15-e és 21-e között ismét Debrecen lesz a magyar színházi élet fővárosa. Az idén 160 éves Sokonai Nemzeti Színházad otthont a 2026-os országos színházi találkozónak, amely egy héten át a legkiemelkedőbb magyar színházi alkotások, a legizgalmasabb művészi teljesítmények és a szakmai találkozások ünnepe lesz. De a Papagéno Klasszik első órájában természetesen a heti hír összefoglaló sem maradhat el, így szó lesz arról, hogy megválasztották a Halhatatlanok Társulatának új örökös tagjait, illetve világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban. A Papagéno Klasszik második órájában Vince Andrea fog megszólalni a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatója. Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Erről fogunk beszélgetni, illetve Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is megszólal, hiszen 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára az Operaházban június 6-a és 16-a között. És persze a heti hír összefoglaló második része sem marad el. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, illetve Kínában vendégszerepelnek a Szép Művészeti Múzeum remek művei. Ezekkel a témákkal és interjúkkal várok mindenkit. Néhány percen belül Csepi Alexandra lesz a vendég, a Magyar Táncfesztivál fesztiváligazgatója, hiszen június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Csepi Alexandrát, a Magyar Táncfesztivál fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: 2026. június 17-e és 21-e között rendezik meg a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, amely idén a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások és az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi a fókuszba, és hát ugye most is, ahogyan megszokhattuk, és a hagyományos táncművészet minden faját láthatjuk, és fantasztikus előadásokat. De akkor nézzük, hogy mi van az idei programoknak a középpontjában.
2: Minden évben törekszünk arra, hogy valamilyen újítást csempészünk bele az éppen aktuális fesztiválunkba, mindazok mentén, hogy amiről tudjuk, hogy jól működik és jól megy, azt pedig megtartsuk. Ebben az évben a nagy színpadon szintén a nagy magyar táncművészeti együtteseket várjuk, illetve Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Székesfehérvárban lesz Színház Bobán Markovics együttessel kiegészülve. Ez egy nagyon izgalmas szemírozott koncert lesz a tánc együttessel együtt. Parádé címen egy nagyon jó kis finálét várunk itt a táncfesztivál végére. A Győri Balettnek is lesz egy bemutatója Kód 93 néven. Ennek az az izgalmassága, hogy három fiatal női koreográfus fogja alkotni az estet, három különböző felvonásban.
1: És a téma az ugyanaz lesz?
2: Egyetlen dolog köti össze őket, hogy 93-as születésűek mind a hárman.
1: Értem.
2: És az életükben nagyon sokszor találkoztak ők együtt, akár együtt is táncoltak, együtt alkottak más együtteseknél, és most itt egy színpadra mindenki úgymond szabad kezet kapott ahhoz, hogy alkothasson, és mi az, ami őket érdekli. Például Domán Dalma a Lényünkből fakadt című előadással készül, ami az ilyen tényleg az emberi létezés, a fő kérdéseket feszegeti. Akkor Bálint Adire kicsit humorosabb koreográfiával készül, Szőlősi Krisztina pedig egy bolerót fog egy kicsit újra gondolni, hogy nagyon izgalmas esnek nézünk majd elébe. Visszatérve a fesztiválra, az újításunk most az, hogy szerettük volna megmutatni azt is, hogy nem csak a nagy színpadi előadások vannak hatással a nézőkre, hanem legyen egy olyan lehetőségük is, hogy a táncnak ez a nagyon közeli, intim fizikalitását is megtapasztalhassák. Ezért a Győri Balett stúdióba ilyen szólókat, duetteket hívtunk meg. A Győri Balett stúdió az, ahol egyébként a társulatunk a mindennapjait tölti. Át szoktuk alakítani egy ilyen nagyobb jó kis kamara teremmé, egy ilyen intim térré, és oda hívtuk meg Hód Adriánt, Féti Annát, Simon Istvánt és Vasas Erikát, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas lehetőség arra a nézőknek is, hogy egy ilyen nagyon közeli élményük legyen a táncművészekről és a táncművészetről.
1: Illetve én azt gondolom, hogy itt korosztályban is nagyon nagy eltérések vannak, és nagy skála van, akik számára ajánlják-e ezt a fesztivált és a különböző előadásokat. Jól gondolom, ugye?
2: Így van. Hát nekünk nagyon nagy küldetésünk a Győri Balettal az, hogy a gyermekeket bevonjuk, és megszerettessük vele a táncművészetet. Van is ugye a Tánci-Tánci programunk, és ennek az alapkövén indult el most már akár azt hiszem 10 éve a Gyermektáncfesztivál, mi csak így hívjuk, azt a részét a fesztiválnak, ami a gyerekprogramokra épít. Ebben az évben ez most egy kicsit kinőtte a stúdiót, és átkerült ide a színházba, a Kisfaludi terembe, és itt pedig gyerekelőadásokkal várjuk majd a nézőket. A Budapest Táncszínház lesz itt a Holle anyóval, és a Közép-Európa Táncszínház pedig a Halász Judit dalokra írt Kótbabával, és nekünk a Győri Balettnak lesz egy bemutatónk is, mint a táncfesztiválon, Pompom meséi címen. De mellett a szabadtéri programok is azt gondolom, hogy 0-tól 100 éves korig, vagy hát akár még azon túl is várja a nézőket. Ott ugye az volt a célunk, mint minden évben, hogy ott pedig táncra hívjuk a nézőket is, tehát ne csak passzív nézői, hanem aktív részlevői is legyenek. Itt az amatőr csoportok mutatkoznak be, és nagyon jó kis koncertekkel is várjuk még a szabadtéren az ingyenes előadásokon a nézőinket.
1: De a győribalett.hu weboldalon egyébként minden pontos információt megtalálnak. Mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy miért érdemes ellátogatni bármelyik előadásra is. És azok a fiatal táncművészek, akik még éppen tanulnak, ők lehetőséget kapnak-e?
2: Igen, most már azt hiszem 3 éve beépült a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola koncertvizsgája a fesztiválunkba. Egyrészt azért, mert szeretnénk, azt is missziónkként tekintjük, hogy a kinevelésüket, az utánpótlást is próbáljuk középpontba állítani és fókuszba hozni. És ezért a koncertvizsga is bekerült már a Magyar Táncfesztivál kereteibe. úgyhogy a koncertvizsgán bemutatkoznak a végzősök is, és a többi osztály is. A koncertvizsgát mindig nagy érdeklődés övezi, és ez így van ebben az évben is.
1: Ami még eszembe jutott, hogy ugye ilyenkor egy átfogó képet azért lehet kapni arról, hogy mi minden van az alkotók fejében, miről hogyan gondolkodnak, vagy esetleg milyen új dolgokat, újításokat találnak ki. Ez itt akkor így megjelenik, és de hogy azért közben egy ilyen találkozó pont is lett, nem?
2: Így van, egyébként erre is próbálunk törekedni, hogy annyira mindenki a saját helyszínén alkot, vagy a saját városában, és persze megyünk, nézzük egymást, és a nézzük egymás munkáit, de annyira feszes tempó van egy évadon belül, hogy nehéz néha a saját erdőnkből úgymond kitekinteni, de ez a fesztivál pontosan erre is jó, meg az, amikor készülünk a fesztiválra, és ugye válogatjuk a darabokat, vagy éppen megnézzük, hogy milyen ajánlások vannak, milyen új darabok születtek, hát pont arra is jó, hogy tudjuk, hogy mi van a tánc életben, és hogy figyeljük egymást.
1: Van-e olyan előadás, amely ilyen nagyon nagy technikai kihívást jelent, hogy valami újdonságot hozott be?
2: Igazából az egész fesztivál valamilyen szinten egy technikai kihívás, hiszen a színpadot úgymond átadja az egyik együttes a másiknak, és azért ez egy nagyon ritka dolog, hiszen legjobb esetben, vagy legoptimálisabb esetben mindig van egy nap még színpadra tenni, bepróbálni, bevilágítani. És van egy olyan napunk, amikor Fenák Pál társulat és a Duda Éva társulat egyesben lép fel, ami két különböző előadás, két különböző technikai beállást igényel. Ez az, ami így azt mondanám, hogy technikailag kiemelkedő, hogy a műszaknak úgymond a szünetben kell azonnal átdíszleteznie a következő előadásra.
1: 2026. június 17-e és 21-e között lesz tehát a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, és a záró napról nem beszéltünk még, csak egy mondat erejéig, úgyhogy szerintem erről egy picit bővebben olvassuk be a hallgatókat.
2: Igen, a záró napon itt lesz velünk a Bobán Markovics zenekar, élőben fog játszani, és kiegészülve a Székesfehérvári Balett Színházzal, az estük címe Parádé, ami szerintem egy parádé zárása lesz majd a Magyar Táncfesztiválnak. Ahogy olvastam, ez egy interaktív előadás részben, tehát biztos vagyok benne, hogy a nézők sem fognak végigülni az előadás teljes időtartamában.
1: És ha már beszélgetünk, akkor nem mehetünk el amellett, hogy a győri balett is egy picit még szóba kerüljön, hogyha így vissza kellene tekinteni erre az évadra, akkor milyen érzés, illetve hogyan tekintettek a következő évadra?
2: Hát azt gondolom, egy nagyon erős évadot zárunk. A Nosferatu bemutatónk nagyon sikeres lett, Budapesten is, és itt Győrben is. Már második éve volt saját balettbérletünk itt a Győri Nemzeti Színházban, Markó Gombár néven, és ezt jövőre is meg fogjuk tartani, hiszen nagy érdeklődés övezi, és nekünk is jó, hogy több alkalommal és több előadással tudunk jelen lenni Győrben. Én azt gondolom, hogy a következő évadunk is nagyon izgalmas lesz. Most egy vendégkoreográfus fog majd jönni az új premierünket betanítani a társulatnak, Matteo Mirdita, és az előadás címe az, hogy Lavre. Ami kicsit hajaz a Lávra és a Louvre-ra is, és ez nem véletlen, hiszen az előadása, vagy hát a koreográfiája egy esti múzeumban fog játszódni, ahol az élő szereplők és a művészi megjelenések, szobrok, a festmények szereplői kicsit összekeverednek, így az élet és a művészet így ilyen szempontból találkozik az előadásban. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon várjuk már, hogy együtt dolgozzon a társulattal, és külföldi megjelenéseink is lesznek még. Dubrovnikban fogunk fellépni az együtt még itt októberben, és hát gondolom még nagyon sok izgalmas dolgot fogunk kitalálni, úgyhogy mint minden évadunkban.
1: Érdemes megnézni a győribalett.hu weboldal, tájékozódni és ellátogatni minél több előadásra, és most, amiről pedig beszélgettünk, 21. Magyar Táncfesztivál Győrben 2026. június 17-e és 21-e között, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen most is.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Csepi Alexandrát hallhatták, a Magyar Táncfesztivál fesztiváligazgatóját.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részébe. A legmagasabb német elismerést kapta meg Nátas Péter, ezzel kezdjük. Németország államfője 2026. május 31-én, miután Nádas Pétert nyílt ülésén köszöntette tagjainak sorában a Pourlemery Tudományos és Művészeti Rend, a Németországi Szövetségi Köztársaság érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét adományozta az írónak. Ez az érdemérem a legmagasabb kitüntetés, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a közjóért tett szolgálatokért adományozhat. Nádas Pétert az irodalmi Nobel-díjas Hertha Müller köszöntötte, aki laudációjában többször idézte a szerző Világló részletek című memoárjának egy-egy részletét, és nem csak az írót, hanem a fényképész Nádast is méltatta. És megválasztották a Halhatatlanok Társulatának új örökös tagjait. A Halhatatlanok Társulatát az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói érdekében

Sándor és Szegvári Katalin hozták létre 1996-ban. A jelölteket idén a kuratórium mellett egy neves művészekből álló művészeti bizottság szavazta meg, amelynek tagjai Kismari, Fűr Anikó, Bodor Johanna, Esztergályos Cecília, Gulyás Dénes, Lukács Sándor, László Ferenc, Zilahi Tamás, Metzger Márta és Oszkó Jakab Natália. A közönség szavazatai alapján Köles Ferenc, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművészek csatlakoznak a Halhatatlanok társulatához. Az idei díjazottjainak lábnyomát szeptember 19-én avatják fel az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglalót, lemondott Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről. Demeter a lemondását azzal indokolta, hogy a továbbiakban nem akar az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. Az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élen betöltött elnöki pozíciójáról viszont nem mond le. Utódja Erős Balázs, a Petőfi Média ügyvezetője lett, akit azonnali hatállyal neveztek ki. Ezzel a Petőfi Média és a Petőfi Kulturális Ügynökség operatív vezetése egy kézben összpontosul. És amivel folytatjuk, világhírű Bartók tanítványkönyve jelent meg magyar fordításban. Bartók Béla növendékei közül egyedül Sándor György futott be nemzetközi karriert zongora művészként, emellett a világhírű Juilliard School of Music és több amerikai egyetem professzora is volt. A rendkívüli technikai tudásának köszönhetően még 90 éves kora után is koncertezett. A zongorajátékról címmel megjelent könyvek közérthetően, ám minden részlete kiterjedően az anatómiai törvényszerűségektől a helyes gyakorláson át a felvétel készítéssel járó stressz kezeléséig tárgyalja a zongorázás valamennyi aspektusát. Útmutatást ad a Kotta kép, a zenei interpretáció és a fizikailag optimális zongorajáték közötti összefüggések megértéséhez, de az eredménye zongoratanulást hátráltató tévutak elkerüléséhez is. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, magyar koprodukciót is beválogattak a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. Bejelentették a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál válogatását. A versenyprogramba kapott meghívást a szlovák-magyar-cseh koprodukcióban a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Forrász című dráma, amely Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét tárja fel. A Proton Cinema gyártásában készült részben Magyarországon forgatott film co-producere Berkes Juli, executive producere Petrányi Viktória. Az alkotások a tervek szerint 2027 első felében érkezik a hazai mozikba a Budapest film forgalmazásában. Néhány percen belül Bocskor Sallú Lórántot köszönthetem, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettesét. A legjobb magyar színházi előadások egy helyen. Debrecenben kezdődik az országos színházi találkozó június 15-e és 21-e között. Debrecen lesz a magyar színházi élet fővárosa. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik vendége pedig Bocskos Alló Lóránt, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettese. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ez így Csokon, én is üdvözlöm Önt, és a kedves nézőket is szívesen állok rendelkezésre, itt vagyok.
1: Nagyon köszönöm. Ugyanis június 15-e és 21-e között ismét Debrecen lesz a magyar színházi élet fővárosa. Az idén 160 éves Csokonai Nemzeti Színház ad otthont a 2026-os országi színházi találkozónak, amely egy héten át a legkiemelkedőbb magyar színházi alkotások, a legizgalmasabb művészeti teljesítmények és a szakmai találkozások ünnepe is lesz. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen esemény előtt mindig nagyon sok minden történik, és hogy már hónapok óta zajlik a felkészülés, a válogatás, és hogy minden összeálljon utána arra a fesztiválra, amire nagyon sok mindenkit várnak, és hogy a szakma tényleg tudjon is találkozni, beszélgetni egymással, na és persze, hogy a darabokat is megismerhessék. Szóval erről fogunk beszélgetni. Mikor kezdtek bele a munkába?
2: Igen, ez egy rendkívül összetett, pontosan ahogy a felvezetőben ön elmondta, ez egy rendkívül összetett folyamat, így azért közel 100 produkcióról van szó, ugye, amit megnéz az előválogató zsűri, Juhász Anna, Beszenyei Gedő István, Lőrinci György, Pataki András és Zakariás Zalán voltak az előválogató zsűri tagok. Azért nem mondok hozzájuk tulajdonképpen címeket, mert akkor túl hosszú lenne a végig beszélgetni mindenről, de ők irodalmárok, dramaturgok, kulturális menedzserek vagy rendezők sorából állítottuk össze ezt az előválogató zsűrit, ők nézték meg ezeket az előadásokat, és azokból javasoltak tulajdonképpen számunkra előadásokat, amik bekerültek az országos színházi találkozó versenyprogramjába. Teljesen az ő javaslatuk alapján állt össze ez a műsor, ami szerintem rendkívül színes, és ezt fogja majd megnézni egy zsűri, és a közönség, plusz a színházi szakma, és ebből azok a díjazottak fognak kikerülni, akit ugye tulajdonképpen ez a zsűri, aki most a versenyprogram zsűrije, ők Adorján Beáta a Színházi Dramaturgok céhétől, Horter Anna a Színházi Kritikusok céhétől, Tátkevei Anna, Jászén Meri díjas magyar színész, érdemes és kiváló művésztő a Csokonai Nemzeti Színház képviseletében, Barabás Árpád színész, a Pékeudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője az Erdélyi Maszkin képviseletében, és Teregi Zoltán Jászai Mari díjas magyar színész, rendező a Magyar Teátrumi Társaság képviseletében lesznek a zsűri tagok, versenyprogramnak a zsűri tagjai, ők fogják megnézni mind a 14 előadást, és majd a végén díjazni. Igen, nagyon hosszas ez az egész, mi voltunk az országos színházi évadnyitónak is, a Debreceni Csokonai Színház volt tulajdonképpen a házigazdája, és onnan már tulajdonképpen szervezzük folyamatosan ezt az országos színházi találkozót is, simultán előválogató zsűri megkezdte a működését, nézegették az előadásokat, és közben ugye voltak az előkészületek, egyáltalán hogy tudjon ez a szép és fesztív történet a színházi szakmának az egyik legnagyobb története megvalósuljon jól Debrecenben, ha bármi nem versenyezhetünk, de tulajdonképpen a gála este, amikor a díjat átadjuk, akkor a nagy sikerű Hegedűs a háztetőn előadásunkkal fogunk kedveskedni a nézőinknek és azoknak, akik ott maradnak, és nyitó ünnepség is egy színházi előadásunknak az apropóján, a debreceni lunátikusnak, ami Pábián Péter rendezét, tulajdonképpen annak az ötlete mentén Debrecenben kinyitjuk egy kicsit a színházat a közönség részére is, de oly módon, hogy a színház elé és köré tervezünk ilyen-olyan programokat, amik természetesen érintőlegesen a színházról szólnak, a színházról, mint ideáról, hiszen ennek az ünnepe van most.
1: A csokonaiszínház.hu oldalon egyébként meg tudnak nézni minden részletes információt, és ugye három helyszínen lesznek majd játszóhelyek, a Csokonai Teátrumban, a Csokonai Fórum Latina vagy Zoltán teremben, illetve a Csokonai Fórum Kóti Árpád teremben, és én azt gondolom, nagyon sok műfajú előadást nézhetnek meg a nézők is, illetve a zsűri is. Mennyire sokszínű?
2: Nagyon. Szerintem nagyon is színű, ennek nagyon-nagyon örülök. Most ugye nem emelnék ki egy produkciót sem,
1: nem.
2: Ha műfajilag tudnám, akkor mondjuk drámától, operetten át, monodrámáig, vígjáték, a költészet, a zenés műfaj, abszurd, minden jelen van. És ez számomra én, mint nagyon-nagyon nagy színház szeretet tudom mondani, és állam mindenkinek, hogy ez egy tényleg egy olyan színes műfaj, terakja azt a sok színűséget, amiben van ma a magyar színházi élet, és érdemes mindegyiket megnézni, az összetettit akár, és mindenki, ha csak úgy sima közönségként gondolkodunk, akkor mindenki fog találni ebben a programkínálatban olyat, amit ő nagyon szívesen nézne meg. Brecht, Tamási Áron, Kortárs, nem tudom elmondani, tehát Mikszáth Kálmántól, átírt revizor, Móri Zsigmond, Barbárok, operett, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly összeállítás, és nagyon szépen köszönöm az előválogató zsűrinek a különleges figyelmet arra, hogy majd nem olyan, hogy így szakmailag is, de mint hogy egy konkrétan egy ilyen fesztivál programot adtak volna őt, ahol mindenki megtalálhatja a magának kedvére valót.
1: Tényleg nézzenek meg minden információt a színháznak a honlapján, hiszen 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás méri össze tehát az erejét, viszont emellett szakmai programok is lesznek, és én azt gondolom, hogy talán most valahogy a szakma nagyon vágyik arra, hogy minél többet találkozzon, beszélgessen, eszmét cseréljen, jövőképet fessen fel.
2: Nagyon sok például program van, de tulajdonképpen a színházi találkozók sajátja, hogy az előadásokról, amit lejátszottak, mondjuk egy-egy nap előadásai, hol kettő, hol három darab előadás van naponta, akkor utána ilyen szakmai kerekasztal beszélgetések lesznek ezekről az előadásokról. Különböző moderátorok vezetik ezeket a szakmai beszélgetéseket, és ezek az előadásokról fognak konkrétan szólni, valamint lesznek olyan beszélgetések itt, igen, amik most akár borzolják is a kedélyeket, akár magán a színházi szakmán belül, itt ezek a találkozók így is úgy is nyitottak az ilyen beszélgetésekre, akkor pedig miért ne legyen konkrétan megszervezve egy ilyen beszélgetést, amin most rajta vagyunk. Senki elől nem akarom titkolni, hiszen nyilatkozat fenn is van a Facebookunkon, honlapunkon is, amit az igazgató úr ugye tett ki, a biztonságos munkakörnyezet kialakításában tettünk ilyen lépéseket, a kapcsán itt lesz egy ilyen off-program, és lesznek elolvasó színházak, lesznek gyerekprogramok, lesznek csokonai társalgó extrák, amik ilyen irodalmi beszélgetések az előadásokat követően, lesznek workshopok, a kortárs táncról, a beszédről, színházpedagógia, a csokonai ifjúsági projekten belül, és most hirtelen ennyit tudnék gyorsan felsorolni, de a szakmai beszélgetések azok mindenféleképpen elő vannak a sorrendben.
1: Ha valaki már bekerül az Országos Színházi Találkozó programjába, én azt gondolom, hogy már az is egy elismerés, ugye? Erre még mindig így tekintenek a színházak és a művészek is.
2: Igen, ez így van, és örületesen jó felhozatal, tehát jó a színházi élet Magyarországon. Majdnem minden színháztól online linket is küldtünk be, ugye, és nekünk is azért meg kellett nézni elég sok előadást ahhoz, hogy a végén ugye meg 20-at ajánl a zsűri, aztán 14-et válogat ki ebből a színház, de nem kellett az első 14-et, mi is tulajdonképpen teljesen el tudtuk fogadni a színház vezetősége, azt, amit a zsűri ajánlott, az maradt bent, végül is nem kellett így külön belenyúlni a pontszám szerinti, vagy a zsűri értékelése alapján hozott döntésekben. Nagyon-nagyon nagy renomé szerintem azt, hogy ha valaki az Országos Színházi Találkozón ott tud lenni, mind a 14 előadás kiváló, tehát itt már végül is egy ilyen, hát nem tudom mennyire szubjektív, mennyire objektív az művészet, amiről beszélgetünk, tehát ez biztos, hogy szubjektív döntés lesz a végén, hogy melyik előadás lesz a legjobb rendezés, vagy ki lesz a legjobb férfi szerepet alakító nélkül, de az a helyzet, hogy ezek az előadások már mind nagyon-nagyon jók. És egyébként én azt mondom, hogy ha egy színház már úgy értékeli, hogy tud erre nevezni, mert az Országos Színházi Találkozóra, akkor egyébként az már jó előadás, tehát színház szakmailag jó előadás, akiket már neveznek a színházok.
1: Ugye ilyenkor Debrecen városa is egy picit felpestül, valamint ugye a környezete a színháznak is, ahogy ugye említette, vannak ugye olyan programok is, amely a színház környezetében történik, de van-e Debrecenben olyan helyszín, amelyet nagyon szeret?
2: Én nagyon köszönöm Debrecennek, hogy egyáltalán befogadtak, mert most ott lakunk, leköltöztünk a családunkkal oda a kisgyerekemmel, és emiatt én inkább ilyen gyerekprogramokat tudok mondani, mert ha nem a színházban vagyok, akkor a többi összes időmet a gyerekemre próbálom fordítani. Kiváló helyszínek vannak. A nagy erdő az gyönyörű, oda érdemes kimenni sétálni. El lehet tölteni több napot, sőt, egy egész hetet is Debrecenbe, tehát én invitálok szívesen mindenkit az országból, bárhonnan, hogy jöjjenek el, és amikor esténként, vagy délutántól kezdődően már azért ugye a színházra kell általában figyelni, aki a színházi találkozó miatt jön, de délelőttönként nagyon sok programot, szabadidős programot lehet találni. Érdemes érdemes Debrecenbe látogatni bármikor, egyébként nem csak most.
1: Debrecen ilyen szerintem, így bele lehet azért szeretni. Viszont ami most ugye fontos, hogy aki csak teheti, látogasson el akkor Debrecenbe június 15-e és 21-e között, hiszen itt zajlik az országos színházi találkozó, ahol egy héten át valóban a legjobb színházi előadások kerülnek a színpadra, és minden információt a csukonaiszínház.hu oldalon pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon, és mindegyik más program pedig nagyon nagy érdeklődés mellett.
2: Nagyon szépen köszönjük. Hát a stúdió előadások azok nagyjából szerintem már teltházasok, és pár jegy van még a nagy színpadi előadásokról is, hogy igyekezzenek mindenképpen, akik még jönni akarnak, és igen, biztos nagy érdeklődést fogja jövezni az összes programot is.
1: És amikor majd véget ér az esemény, arról pedig úgyis beszámolunk majd a Klasszik Rádió és a Papagéno Klasszik hallgatóinak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Mi köszönjük nagyon szépen a népszerűsítést.
1: Az elmúlt percekben Bocskor Sallú Lórántot hallhatták, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgató helyettesét.
0: Következik Antonio Vivaldi Ámol Oboa verseny első tétel. Előadják a budapesti vonósok. Oboán közreműködik Csánki Emília.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek. Ez azt jelenti, hogy a Papagéno Klasszik első órájának a végéhez értünk, de a műsor a következő órában is folytatódik. A Papagéno Klasszik második órájában Vince Andrea fog megszólalni, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatója. Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Erről fogunk beszélgetni, illetve Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is megszólal, hiszen 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára az Operaházban június 6-a és 16-a között. És persze a heti hírösszefoglaló második része sem marad el. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, illetve Kínában vendégszerepelnek a Szép Művészeti Múzeum remek művei. Ezekkel a témákkal és interjúkkal várok mindenkit, tartsanak velünk!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koranyári idő lesz. Mindhárom hitelminősítő változatlanul hagyta hazánk hitelbesorolását. Sok bűnözőt elfogtak egy célzott körözési akcióban Budapesten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelemnapi ünnepségek alkalmából akkor 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balait Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatást vár. Szemere is a MU építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemere is a MU több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett szemét, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
4: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. június 6-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik második órájában Vince Andrea fog megszólalni, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatója. Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Erről fogunk beszélgetni, illetve Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is megszólal, hiszen 10 éves álomból ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rózsika előadása. A Diótörő és a Hattyúktava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára az Operaházban június 6-a és 16-a között. És persze a heti hírösszefoglaló második része sem marad el. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, illetve Kínában vendégszerepelnek a Szép Művészeti Múzeum remek művei. Ezekkel a témákkal és interjúkkal várok mindenkit. Tartsanak velünk! Néhány percen belül Vince Andreával fogok beszélgetni, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökével, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatójával. Hiszen nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét.

0: Apogénó Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Pince Andreát, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökét, illetve a Duna Karnevál Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk.
1: Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Én azt gondolom, hogy ez most Budapestnek egy nagyon szép és színes foltja lesz a kulturális életének, de mit mutat be igazán, és mi a törekvés, hogy mit mutasson be már most 31. alkalommal?
2: Valóban 31 év hosszú idő, de a kezdetektől, amikor Mucsi János alapító megálmodta ezt a rendezvényt, akkor már akkor az volt a törekvés, hogy a magyar népművészet, a magyar, főként a magyar népzene és néptánc sokszínűségét és a világban elfoglalt igen magas helyét mutassuk be, vigyük el az emberek közé, ne csak a színházakban, ne csak a szűk közönség számára nyújtson ez szórakozást, és akár felnőtt képzésként is tekinthetünk erre, hanem vigyük el a terekre, vigyük el a belváros utcáira. Ez a törekvés ugyanígy megvan, azt mondhatom, hogy 30 éve igen sikeresen zajlik. Később az évek során ugye nem csak a magyar, a Kárpát-medencei, a határon túli csoportok, hanem egyre több külföldi együttes is, táncegyüttes és zenekar is részt vett, és így mondhatjuk már, hogy a világ néphagyományait, a világ népzenéjét és néptáncait hoztuk el már Budapestre ez alatt az idő alatt, és ez idén is így lesz.
1: Különböző helyszínek vannak, nem fogunk tudni minden programot elmondani a hallgatóknak, de a dunakarneval.hu oldalon mindent meg tudnak nézni pontosan. Karneváli hangulat lesz tehát akkor Budapesten és környékén, és ahogy hallhatták, ugye lesznek külföldi, illetve magyar együttesek, illetve zenészek is, de én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos az is, amikor nem csak profi együttesek és csapatok vannak, hanem bizony olyanok is, akik amatőrök, és akik ennek a szeretete miatt őrzik ezt a hagyományt, és ott van mindenükben benne, és ezt átadják.
2: Így van, pontosan, hiszen ma már olyan nagyszerű amatőr együttesek vannak Magyarországon, akik önálló produkciókkal, egy egész estés önálló műsorral jelentkeznek a karnevára is, és a magyar színpadokon is. Így Nyírség táncegyüttes Nyíregyházáról, illetve a Balaton táncegyüttes Siófokról fog egy-egy produkcióval megjelenni a Múzeumkertben, június 12-én pénteken és 13-án szombaton, ahol a saját közegük a Szabolcs vármegye, illetve Somogyország táncaiból, hagyományaiból mutatnak be nekünk egy szerkesztett műsort. Ezen túl, ami nagyon fontos számunkra, a gyerekek, hiszen a Folklorfesztiválok Magyarországi Szövetségével együttműködve idén már 8. alkalommal rendezzük meg a Folkid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivál gáláját a Dunakarneválon, ahol kiemelkedő magyar gyermek tánccsoportok mutatkoznak be, és a gálaműsorunkon a Margit szigeti színpadon is fellép három csapat, három gyermekcsapat, óriási létszámmal egyébként, aminek nagyon örülünk, és ez nagyon érdekes a gyerekeknek is, hiszen ott a hivatásosokkal közösen léphetnek fel, illetve én azt gondolom, hogy a hivatásos táncosoknak is ez egy nagyon jó élmény, hiszen láthatják az utódjaikat maguk előtt.
1: Illetve a 31. Duna Karnevál keretén belül rendezik meg a 15. Lánchíd Nemzetközi Néptánc versenyt is.
2: Így van. Ez a néptáncverseny, ez egy nemes versengés. Itt nem a nemzeteket hasonlítjuk össze. Nem az az érdekes, hogy a brazil néptánc a látványosabb vagy a lengyel, hanem hogy melyik tánc együttes, melyik társulat hogyan viszonyul a népművészetéhez, hogyan állítja azt színpadra, mennyire tudja közelhozni a közönséghez azt a néphagyományát, amit ő elhivatottan őriz.
1: Illetve ugye benne van a szóban abban is, hogy ez egy karnevál, és nem véletlenül, hiszen ugye kilép akár Magyar Nemzeti Múzeum kertjéből, akár az Erzsébet-ligeti színházból, vagy a Margit-szigeti szabadtéri színpadról, és Budapest utcáin is találkozhatnak ezzel a hallgatók.
2: Minden évben a kezdetektől egy karneváli felvonulással köszöntjük a fesztivált. Egy flashmobbal készülünk majd a Vigadó téren. A Váci utcán fogják megközelíteni a táncegyüttesek ezt a teret már díszes viseletekben, majd a Városháza parkban gyülekezik közel 20, illetve talán több is, mint 20 hazai és külföldi társulat, és onnan vonulunk a múzeum kertbe, ahol a köszöntő táncgálán délután 4 órakor vasárnap 14-én bele is csapunk, és az egészen estig el fog tartani.
1: És a záró eseményről is fontos szerintem beszélni, hisz Margit-szigeti szabadtéri színpadon van a záró nagyszabású gála műsor, és mindig van egy koreográfus, aki megálmodja, és fantasztikus táncosokat láthatunk a színpadon, és ugye különböző országok táncait ismerhetjük meg.
2: A hagyományokhoz hívek vagyunk, nem csak a név néptáncban, hanem a programjainkban is, hiszen a sikeres programelemeket mindig megtartjuk, úgyhogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Duna Karnevál gála műsora is már a 31. alkalommal kerül megrendezésre, és mindig a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes a főszereplői, a hazai főszereplői ennek a gála műsornak. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, és Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, akik kezében van itt a művészet, ők álmodják színpadra ezt, Pál István Szalonna és Dulai Zoltán pedig a zenét szerkesztik. Idén Juhász Zsolt ennek a rendezője, ami Táncba szőtt szerelem címmel egy igazi koronája lesz a karneváli eseményeknek, ahol hivatásosokon kívül, amint említettem már, a gyermekek, a folki gyerektánc együttesei és a meghívott külföldi együttesek is egy közösen, egy egységbe komponált estben fogják megmutatni a hogyan állnak ők a szerelemhez. Táncban is, és a magánéletben is akár.
1: 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között, tehát Budapesten. Rengeteg helyszínen, és nézzenek meg minden információt a dunakarneval.hu oldalon. És nekem mindig az jut eszembe, amikor beszélgetünk, vagy most erről beszélgetünk, hogy a néptánc és a népzene az a mai napig élő, és nagyon nagy hagyománya van. De mennyire szabad esetleg belenyúlni, mennyire szabad kortársítani ezt a két ágat?
2: Én azt gondolom, és nem csak én gondolom így, hanem hála Istennek, fantasztikus szakemberek dolgoznak Magyarországon ezen a területen. Mind a kettőnek abszolút van relevanciája, hiszen a hagyományőrzés, a hagyományőrző táncegyüttesek, ahol az unokák és a nagyszülők is akár együtt vannak, ők valóban azt a hagyományt, amit adott esetben a saját falujukban megélnek, azt mutatják be a színpadon. Ugyanakkor azok a törekvések, amikor a folklort a 21. századi világunkhoz próbáljuk igazítani, abban a szempontból, hogy úgy adaptálni a színpadra, hogy ebben a zajban, amiben élünk, mégiscsak megragadják a nézőket, és nagyon fontos, hogy a fiatalokat megérintse ez a kultúra, vagy ez az ága a kultúrának, hiszen csak így tud tovább élni és megmaradni.
1: Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen a 31. Duna Karnevál is, június 12-e és 19-e között, és minden információt pedig a dunakarneval.hu oldalon pedig meg tudnak nézni, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon köszönöm, és várunk szeretettel a programjainkra kicsiket, nagyokat egyaránt.
1: Az elmúlt percekben Vince Andreát hallhatták, a Folklór Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökét, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatóját.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

másik Mozartként ünnepelték. Ez a ragadvány név akkoriban a legmagasabb minőséget jelentő vétjegy volt. A fesztivál sűrű programja izgalmas zenei párbeszédet kínál Mozart és a ritkán hallható komponisták között. A fesztivál fellépőgárdája 2027-ben is rendkívül nívós lesz. A bécsi filharmonikusok visszatérő vendégként Fischer Ádám, Christian Tillmann és Philip Jordan vezényletével koncertet is adnak, illetve debütáló fellépők is lesznek. És kamionnal viszik az operát Róma külvárosába, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Az opera műfajának népszerűsítése a célja a Római Operaház kezdeményezésének, amelyet színpaddá alakított kamionnal viszi el Róma perem kerületeibe Rossini a sevillai Borbély című darabját. A színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyag székekről követik a darab. A művészek ugyanazt az előadást adják elő, mint az operaházban, azzal a különbséggel, hogy a színpad egy kamionban elfér és összecsukható, így minden este a város más helyszínén tudják felállítani. Krasznahorkai László életművét bemutató kötet jelent meg, ezzel folytatjuk. Krasznahorkai Óta Nobel-díjig címmel egyedülálló kiadvány jelent meg a Könyves magazin gondozásában. A kötet esszéken, interjúkon, archívfotókon, háttértörténeteken keresztül vezeti be az olvasót az író univerzumába. A kiadvány szerzői között szerepel még mások mellett Szegő János, Nyári Krisztián, Bazsányi Sándor, Bakúsára, Szekeres Dóra, Bárány Tibor és Kilembó Krisztina. Baluska László, a kiadvány főszerkesztője elmondta, a Bukazinnak indult, de könyvé duzzadt kiadvány, érdekes és fontos információkat kínál arról, mit gondol Krasznahorkai László a humorról, az angyalokról, az apokalipszisről, a reményről, a művészetről, a valóságról, vagy a filmrendező Tar Bélával való kapcsolatáról. És egy kicsit a jövőbe nézünk, karácsonyi végjátékkal jelentkezik Herendi Gábor. A hazai közönségfilmek koronázatlan királya, Herendi Gábor idén decemberben egy hamisítatlan ünnepi vígjátékkal tér vissza a mozivásznakra. A Karácsonyra megjövök egy rendkívül sikeres argentin vígjáték magyar adaptációja, amelyből korábban már Franciaországban és Olaszországban is hatalmas kasszasiker készült. A film közvetlen állami támogatás nélkül teljesen független produkcióként valósult meg. A Csányi Sándor Lovas Rozi főszereplő páros mellett olyan ikonikus arcok tűnnek fel a vásznon, mint Csúlya Imre, Hernádi Judit, Halász Judit, Mészáros Piroska és Jönklovics Péter. A Karácsonyra megjövök, december 3-án érkezik a hazai mozikba. És Kínában vendégszerepelnek a Szép Művészeti Múzeum remek művei, ezzel zárjuk a heti hír összefoglalót. A Kína egyik legdinamikusabban fejlődő új városának újonnan nyílt múzeumában mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A csaknem 18 millió lakosú Shenzhen új művészeti múzeumában, a Shenzhen International Art Múzeumban a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a nagy közönség. A Mesterek Birodalma című kiállításon El Greco, Rubens, Tiziano, Renoir és Monet alkotásai mellett Munkácsi, Lotz, Színyei, Mednyánszki és Vasari festményeivel is találkozhatnak a látogatók. A szeptember elejéig nyitva tartó tárlat átfogó képet ad az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakának művészeti irányzatairól és fejlődéséről. És egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Hamarosan Solymosi Tamás lesz a vendégem, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója, hiszen a Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rózsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára. Az Operaházban 2026. június 6-a és 16-a között a nemzetközi hírű alkotó Sir Peter Wright koreográfiájával látható 4 szereposztásban a Magyar Állam ami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balettintézet közreműködésével. Erről fogunk beszélgetni.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Vendég Solymosi Tamás, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója. 10 éves álmából ébred a Magyar Nemzeti Balett Csipke Rúzsika előadása. Ezzel a hírrel, illetve ezzel a címmel találkozhattak a hallgatók már az elmúlt napokban és hetekben, hiszen a Diótörő és a Hattyúk tava után Csajkovszki nagyszabású balettjei közül a Csipke Rúzsika is visszatér az évadban a Magyar Nemzeti Balett műsorára június 6-a és 16-a között. Az jutott eszembe, hogy úgy a beszélgetést, hogy valóban ez a darab aludt, de volt egy másik darab, amely meg ehhez kapcsolódik, és az egy picit felkelt, és egy picit rövidített változatban azért a látogatók elé tárta a Csipke Rúzsikát. Ez volt a Kis Csipke, amely ugye a Balettintézetnek a saját előadása.
2: Így van, törekszünk arra, hogy igazából a Balettintézetnek az előadásai kis repertoárium kövesse a nagy együttesnek a repertoárját, hiszen így lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy megnézzék egy narrált formában, amikor elmesélik a történetet, illetve sokkal jobban elmagyarázzuk a gyerekek számára, hogy mi mit történik a színpadon, kik a szereplők, nagyobb betekintést adunk a gyerekeknek. Egyébként a felnőttek számára is nagyon érdekes ez a program, nagyon népszerű is, hiszen teljes teltházakkal mennek ezek az előadások is. És hát próbáltuk, hogy a nagy repertoáron megjelenjen úgyból a Csipke Rúzsika, ami idén sikerül is. Én nagyon örülök neki, mert szerintem az egyik legfontosabb, egyik gyöngyszeme a klasszikus repertoárnak, és ebből a kiállításban Peter Wright koreográfiájával én úgy gondolom, hogy méltó helyen játsszuk az Operaház nagy színpadán, 4 szereposztásban.
1: Illetve 65 balettművész, 7 balettnövendék és 14 segédszínész, csak nem 160 szerepet formál meg. És van-e olyan, aki a Kis Csipkében is játszott, vagy játszik, és most a Nagy Csipke Rúzsikában is fog?
2: Természetesen vannak, mert törekszem arra, hogy egyfajta átjárás legyen, egyfajta közeledés, egyfajta közös munka a Nemzeti Balett és a Nemzeti Balett Intézet között, hiszen ez a kisiskola a nagy együttesnek az iskolája, az utánpótlást hivatott pótolni, és már az első fecsék meg is érkeztek, hiszen már a múlt évben Polkorep Cecília, az idei évben Vargalilla Emese csatlakozik az együtteshez, aminek én nagyon örülök, hiszen ezek a ifjú művészek végig táncolták a teljes repertoáriát, a gyerekszerepeket természetesen az Operaházban, illetve a Nemzeti Balett Intézet kis repertoáriát is. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az utánpótlást dédelgessük, hiszen ez az a szakma, amiben egyre kevesebben jelentkeznek, egyre kevesebb az az érdeklődés, és én azt gondolom, hogy ha ezt újra fel tudjuk támasztani, abban mindenki csak nyerni tud.
1: És érdemes a gyerekeknek is akár megnézni a Nagy Csipke Rúzsika előadást, amely pazarlátványvilágú és nagyszabású produkció. Sokat beszélgettünk Abszolút. Már arról, hogy ugye a környező országokból is érkeznek ide a Budapesti Állami Operaházban, hiszen itt tényleg klasszikus balettot láthatnak, de mit jelent egy társulat életében, ha egy ilyen darabot táncolhat, illetve a táncosok életében, ha eltáncolhatják akár a Herceget, mint ahogy azt ön is tette?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy egy klasszikus együttesnek, hogy formába tudja tartani magát, a repertoárnak legalább a 80%-ának klasszikusnak kell lenni. Mi e fölött járunk, hiszen én azt gondolnám, hogy a 90 fölé is bekacsintunk, hiszen a Európában a legklasszikusabb együttes ma a Magyar Nemzeti Balett. Törekszünk arra, hogy ezt meg is tartsuk, ezt a pozíciót, ezért én azt látom, hogy a környező országokból nagyon-nagyon sokan jönnek, mint közönség nézni minket. Van olyan, aki már lakást bérel, mert annyira kedveli a repertoárunkat és az együttesnek a munkáját, és természetesen a táncosoknak is az érdeklődését fölkeltettük, hiszen minden éves adíciónkon ez a próbatánc, amikor táncosoknak hirdetünk állást a következő szezonra, nem mindig van így, hogy van szabad helyünk, de amikor van, akkor ebben az évben szem 1700-an jelentkeztek két pozícióra. Tehát, hogy óriási nagy az a tolongás, hál' Istennek, tehát ez nekünk egy jó pozíció, mert a legalkalmasabb táncosokat, tényleg a legjobbakat tudjuk szerződtetni a Nemzeti Balett soraiba, ezzel erősítjük is a minőséget, egyre följebb toljuk azt a lécet, amit én azt gondolom, hogy nekünk fontos is, hogy a régióban, Európában vagy a világon egy nagyon jegyzett együttes legyen a Magyar Nemzeti Balett, ahogy ez van is, én úgy gondolom.
1: Így van. Sir Peter Wright koreográfiájáról meséljen még egy picikét, és ugye érdekes, hogy idén novemberben a századik születésnapja születésnapját ünnepli.
2: Igen, Sir Peter Wright, én azt gondolom, hogy az egyik, ha így mondhatom, az egyik legnagyobb mamut, az egyik legnagyobb olyan sztár koreográfus és művész, akivel mi az elmúlt időben dolgozhattunk. Az ő koreográfia tényleg hordoz az összes olyan klasszikus egyet, amit egy Csipke Rózsikának, egy klasszikus balettnak kell. Látványvilágában pazar, abszolút jól illik az operaházhoz, és megvannak hozzá a megfelelő művészeink, tehát minden olyan része egy ilyen előadásnak, ami szükséges ahhoz, hogy siker legyen, megvan, és ezért dolgozunk is. Egy héttel ezelőtt érkezett Peter Wright, betanító asszisztens balettmestere, aki nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott az együttes munkájáról, az együttes összetételéről, az itt folyó munkáról, és természetesen a születendő produkcióról, ami már ide talált ugyan néhány évvel ezelőtt, de most újra születik, újra ébred.
1: Milyen ez a darab? Mennyire szereti ön? Hova helyezni el?
2: Én azt gondolom, hogy a klasszikus, igazán klasszikus baletteknek a dobogos helyén szerepel valahol. Most kinek a Diótörő, kinek a Hattyúktól, kinek a Csipke Rózsika, de valahol itt foglal helyet a Csipke Rózsika is. Hát ne felejtsük, hogy azért Csajkovszki zenéje mindenki számára ismert. Hogyha az utcán megkérdezünk egy járókelőt, hogy mondjon három klasszikus balettet, valószínűleg a Csipke Rózsika közöttük lesz. Tehát, hogy benn van a köztudatban, természetesen nem tudjuk elégszer játszani, mert akkora az érdeklődés, ennek nagyon örülök. És igazából azt látom, hogy ezek a klasszikus balettek szorosan rohannak a Diótörő után. A Diótörő, amit idén több mint 43 alkalommal játszottunk, a jövő szezonban még többször, hiszen akkora volt az érdeklődés, hogy még több előadást kellett betennünk a repertoárba. Én azt gondolom, hogy a Hattyúktava is, és a Csipke Rózsika is ezt követi. Tehát az érdeklődés megvan, a művészek megvannak, a produkció gyönyörű. Én örülök ennek a tendenciának, és remélem, hogy a többi klasszikus balettunknak is hasonló nagy sikere lesz, mint akár a Csipke Rózsikának, Hattyúktavának, vagy Diótörőnek.
1: Minden részletes információt az opera.hu oldalon megtalálnak, június 6-a és 16-a között, tehát 4 szereposztásban látható a Magyar Állami Operaház zenekara és a Magyar Nemzeti Balett Intézet közreműködésével. Ha eddig még nem látták ezt a balettet, akkor mindenképpen menjenek el megnézni, és ezután mi minden fog még történni. Lesz pici pihenés, azért én azt gondolom, ugye?
2: Lesz, de miközben mennek a Csipke Rózsikák, ne felejtsük el, hogy Venekei Maria nagyszerű mű a Vágy villamosát is láthatja a közönség. Uh-huh. Emellett lesz egy óriási nagy sztárgálánk. Nagy Iván nevét viseli ez a gála, hiszen előtte tisztelgünk, ráemlékezünk, hiszen 10 évvel ezelőtt veszítettük el Nagy Ivánt, aki a világon az egyik legnagyobb művész volt. Én azt gondolom, tényleg a legnagyobb helyeken, a legnagyobb művészekkel és koreográfusokkal dolgozott, és elhivatott segítője volt a Magyar Nemzeti Balettnek. Az ő nevét viseli ez a gála, és a világ minden országából már jöttek az elmúlt 10 évben, így van ez most is, nagyon sok helyről hívtunk meg művészeket, akik első hívásra, első kérésre természetesen jöttek. Ennek a gálának már nagyon nagy presztízse van a világon, én azt látom, hiszen tényleg sorban állnak a művészek, hogy jönnének és táncolnának. Mm-hmm. Tehát, hogy még az év végéig még van dolgunk, hál' Istennek, és már készülünk a jövő szezonra, hiszen a jövő szezon szeptemberben nagyon erős és egy gyönyörű programmal indítjuk. Azt elő kell készíteni, és ha ez elő van készítve, akkor mindenkinek eljön az a fajta pihenés, ami pár hét, és indul újra a szezon.
1: Én pedig kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon, mert azt gondolom, hogy ez a művészeknek egy fantasztikus élmény, amikor kinéznek és látják, hogy teltház előtt táncolhattak. Én pedig
2: így
1: köszönöm.
2: Van. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek szép napot kívánok.
1: A vendég Solymosi Tamás volt, Kossuth Díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. június 6-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések a műsor befejezése után pedig már vissza is hallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. A Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koranyári idő lesz. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Népszerű a Metallica budapesti véradó kampánya. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán kiemelte, ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbesztartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balait Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Gyorsan beteltek a véradóhelyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdított. A Metal Együttes Alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Ma tartják a hagyományos összművészeti utcafesztivált Dunaharasztiban. A Vagabond Korzon több mint 200 zenei, művészeti és közösségi élményt kínálnak a szervezők. Fellépmások mellett a Vadfruttik és Lovasi András. Láthatók Vizsói János szobrászművész különleges filmalkotásai, de tánc és mozgásművészeti előadás is várja az érdeklődőket. A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők. Továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi gyógyfürdő, Bece nevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit-szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő lesz. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTV-a vezérigazgatója. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa, a katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Toronto között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt tájékoztatott, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járatai is. A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után 2 évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koronyári idő várható. Felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A miniszter úgy fogalmazott, a jelenlegi gimnáziumok pozícióját megőriznék, de a kérdésben a fiatalok véleményét is szeretnék figyelembe venni. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Toronto között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt hozzátette, a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
2: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoly Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor és most is a Lukács fürdő térségében feltárt héjvizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd átépítésének idején az Esztergom felől érkező személyvonatok a Szentendrei hév vágányait használva a Margit híd Budai híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a második világháború tapasztalatai, másrészt a harmadik világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Duna hidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét, erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozia, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, szép völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetszínház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, kora nyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Megkezdték az azbeszt tartalmú kőzúzalék elszállítását Zalaegerszegről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. Jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző, a magyar alkotóművészet kiemelkedő alakja, aki nemrég ünnepelte 75. születésnapját. Gazdag életműve a klasszikus zene szinte valamennyi műfaját felöleli, a hangszeres és énekkarra írt művektől a kamarazenén keresztül az oratóriumokig és természetesen az operáig. A zeneszerző a mai magyar opera egyik legjelentősebb képviselője. Stílusát a letisztult igényesség jellemzi, meggyőződése szerint pedig nem szabad megfeledkezni az alapvető célról, vagyis másokhoz szólni, méghozzá olyan módon, amelyet mindenki megért. Alkotói tapasztalatait évtizedeken keresztül a Zeneakadémia tanáraként számos fiatal zeneszerzőnek adta át. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid. Szeretettel köszöntjük a műsorban.
2: Én is köszöntöm önöket és a hallgatókat.
1: A legjelentősebb műfaj, amit szerintem érdemes már a legelején kiemelni, az az opera az életműben. És különösen az, hogy a Márió és a Varázsló már hosszú évek óta az operaháznak a színpadán van. Mit jelent az ön számára ez a mű?
2: Az én számomra mindenképpen fontos darab volt, mert egyrészt ez volt az első operám, ami színpadra került, ráadásul egy időben, vagy lényegében egy nap különbséggel a televízió zenés színháza mutatta be, és egy másik változatban az operaház. Nyilván egy szerzőnek hihetetlen öröm az, hogy élni látszik a darab, tehát, hogy nem csak egy bemutatót és néhány előadást ért meg, hanem azóta is megszakításokkal, de a repertoáron van, és nagyon sok tanulsággal szolgált nyilván az én számomra elsősorban, azzal, hogy az énekhanggal hogyan, miként bánik az ember, hogy mitől él egy színpad. Hát egy nagy iskola volt az én számomra.
1: Az opera műfajához hogyan kezdett közeledni?
2: Egész infantilis módon, tehát gyerekkoromban az első operát, amit még egyetlen írásbeli emléke az édesapám által írt librettó egy-egy oldala, mert hogy le nem jegyeztem, hanem énekeltem. És ez egy meseopera volt, amelyből 100. énekórán a híres börtönáriát magam adtam elő, mert a hangom már akkor is ilyen volt, egy félig sikerült mandulamitétet követően. Tehát 4 éves koromban ez a vóce volt már, ami akkor nyilván feltűnést kelthetett. Ez volt az első találkozás az operával, de hát a saját operámmal való találkozás volt, mert más operát még nem ismertem. És később, tudom, az Erkel operák voltak nagyon kedvesek a számomra. Annak idején emlékszem, Szegeden játszották a Brankovics Györgyöt, az egyik kevésbé játszott Erkel operát, és arra édesanyámmal utaztunk el, aki hajlandó volt arra, hogy az előadást követően éjjel 2-kor egy személyvonattal vissza Pestre jöjjünk, ami azért egy elég komoly áldozat lehetett anyámtól, ugye hülye fiával ezt az utat végigcsinálta. És az első komolyabb találkozás az főiskolát követően történt, amikor a TV-zenés színháza fölkért fiatal szerzőket opera írására azzal, hogy a legsikerültebbet bemutatják, és már ezt a poént elsütöttem, de miután senki nem írta meg, csak én, úgyhogy így én kerültem ki győztesen a versenyből. Ez a Barabás című karinti novellára készült opera volt, ami sosem került, hál' Istennek, színpadra, mert azt hiszem, hogy nem működött volna egyáltalán. Egyszer fölmerült Ütő Endre volt az igazgató, amikor a Márió mellé egy másik darabot kerestek, és akkor ő felajánlotta, hogy ezt tegyék mellé, de akkor én visítva tiltakoztam, hogy nem, mert bukás lesz. És jobb egy mesterművel együtt az embernek a saját művét repertoáron tartani, jobbak az esélyek.
3: Tulajdonképpen pozícionálja az embert, hogyha igen, mondjuk valahogy az embert egy Bartókkal, vagy hasonló kvalitásra csomagolják össze.
2: Neki nem árt, nekem viszont csak jó lehet.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.
1: Engem mindig érdekelt, hogy azzal együtt, hogy nyilvánvalóan minden zeneszerzőnek megvan a saját nyelve és gesztusrendszere, de mégiscsak látunk korszakokat és stílusjegyeket, és tulajdonképpen ezt úgymond tanuljuk is zenetörténetből, hogy a Bartók Kodály utáni zeneszerzők azért pokoli nehéz helyzetben voltak, hiszen valamilyen módon reagálni kellett erre a két géniuszra, és egy nagyon látható stílusra. És akkor ugye jött az a generáció, amely Bozai Attila, Durkó Zsolt, Petrovics Emilek, ugye a tanárod is volt, és aztán jött az a generáció, amelyet mondhatni a Vajda generáció, aki megint csak más nyelvet, más típusú viszony a tonalitáshoz, ha nagyon leegyszerűsítve akarom mondani, akkor az ismét hallgatható kortárs zene, amivel nyilván nem az elődöket akarom megsérteni, de azért jelezni azt, hogy egy nagyon éles cezurát lehet látni ezek között, a generáció között, hogy mennyire tudatos az, hogy az ember hogyan reagál az elődökre, mennyire nagyon nehéz itt autonómiáról beszélni, mert nyilván az embert éri egy csodás hatás, csomó hatás, de valahogy ezt a folyamatot próbáljuk megközelíteni a zeneszerző szemszögéből.
2: Hát elven az szokott lenni, hogy ugye a fiúk az apákat megtagadják, és inkább a nagyapákat részesítik előnyben. Az én esetemben azért nem ez volt, én tulajdonképpen egy jó nevelt diák voltam, tehát én igazából azt a nyelvet, amit az apák képviseltek, amikor én még olyan fiú voltam, azt én lényegében átvettem. Tehát az előbb említett Durkó, Bozai, Balassa, Petrovics, bár itt azért nagyon nagy különbségek vannak nyilván, de
1: és Szokolai, hogyha az
2: persze,
1: barátok
2: persze, nyilván. Én ezt kezdtem el követni. Ez a bizonyos előbb említett első opera kísérlet, ez a Barabás, ez még lényegében ezt az utat járta, és ez teljesen természetesnek tűnt akkor a számomra. Aztán többszörű nekifutásra sikerült egy holland ösztöndíjat kapnom, és egy 2 szemeszternyit kint töltöttem Amsterdamban, illetve hát Hollandiában, ami nagyon sok szempontból meghatározó volt. Nem is annyira a stílusváltást készítette elő, de hát nyilván azt is, de egész egyszerűen kikerültem abból a közegből, ami addig természetes volt. Nagyon jó jazz koncerteket hallottam, minimál repetitív zenének, ott ugye nagyon nagy kultusza volt. Ott akkor még nagyobb, mint itt legalábbis mielőtt elmentem. És akkor hát egy nagy zűrzavar keletkezett természetesen bennem, majd hazajöttem, és akkor még egy durva hatásért, hogy úgy mondjam, teljesen véletlenszerűen kerültem kapcsolatba a Győri Balettel, Markó Ivánnal és a társulatával, és zenéket kellett írjak nekik. Na most ez egyrészt hihetetlenül új érzés volt, hogy írtó fontos az, hogy időre meglegyek. Tehát, mint zeneszerző előtte soha nem éreztem azt, hogy olyan nagyon fontos lenne. Nekem természetesen igen, de hogy olyan várnák azt, hogy elkészül valami, és akkor ez egy eufórikus állapotot eredményezett. Etettek, itattak, Markóék, Gombár Jutka, a felesége, akkori felesége főzött, hordta ki az ebédet az asztalhoz, én ott hangszereltem vadul, mentem a próbákra, elementáris hatása volt. Na most ez a zene, amit odaírtam, anélkül, hogy tulajdonképpen ők kérték volna, hogy milyen zene legyen, egész más zene volt, mint amit addig a kezdő zeneszerző pályámon írtam. Színházi zene volt tulajdonképpen. És aztán ebből is következett a későbbiekben egy olyan konfliktus, amit több kortársam átélt. Már akinek módja volt színházi, vagy film, vagy egyéb zenét, használati zenét írni, hogy egy egészen más zenét ír ide, mint oda. És ez tulajdonképpen skizofrén helyzet volt, amit hát előbb-utóbb fel kellett oldani, hogy én ugyanaz az ember vagyok, aki ezt és azt is írja, és valahogy így, meg aztán a század nagy zenéjének megismerése, vagy közelebbről való megismerése is, Sosztakovics, Mahler, akiket hát nem igazán, hogy mondjam, nem kerültek előtérbe, még akkor a Mahler reneszánsz odébb volt, vagy legalábbis itt még nem volt olyan erős hatású, és akkor, amit ugye tanultunk, hogy a dodekafónia, a szeriári zene a 20. század meghatározó irányzata, ezt mi elfogadtuk eleinte, de aztán felfedeztünk olyan mestereket, akik ebbe az utcába nem tértek be, és a 20. század nagy zeneszerzői között tartatok száma, mint Sosztakovics már említettem, de Prokofjev, Britten, Poulenc, Ravel, hát Bartók, ugye, Kodály. És hát nyilván még sorolhatnám, tehát nagyon sok nagy szerző elkerülte ezt az utcát, és és a zenéik a mai napig a repertoáron vannak. Na szóval hát ezek is ehhez hasonló élmények határozták meg ezt a, vagy készítették elő azt a változást, ami aztán megtörtént.
1: És hát tegyük hozzá, hogy az a mester, aki először egyáltalán nem foglalkozott szerializmussal, pontosabban a pályája még a dodekafónia előttre esik, ugye Stravinsky, az 50-es években szeriális műveket kezd el írni, azért fél egy évszázad távlatából mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a nem szeriális művei jóval maradandóbbnak és játszottabbnak bizonyulnak, mint a szeriálisok.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth Díjjal kitüntetett zeneszerző.
3: Következik Georges Bizet, az Árlilány második szvitt, Menuett. Előadja a Philadelphia Orchestra, karmester Ormándy Jenő.

0: Folytatjuk a kapricsót, a vendégünk pedig Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző. Hogyha a műfaji sokszínűségre gondolunk, akkor az opera, a balett mellett oratórium, és akkor még most a vokális műfajokat is soroltam emellett a balett, de kamarazenét is írt. Van-e valami olyan különbség, ahogy hozzááll egy-egy műfajhoz, vagy mindig egy adott gondolatból indul ki, és valahogy a műfajra alkalmazza?
1: Én azt vettem észre, ahogy figyeltem magamat az elmúlt évtizedekben, hogy tehát alapvetően van egy érdeklődésem a vokalitás iránt, az tagadhatatlan, de igyekeztem mindig, hogy egy idő után váltsak, tehát vannak ilyen, hogy úgy mondjam, hangszeres időszakaim, és ez nagyon fontos is, mert azért az ember máshogy nyúl egy kamarazenei, vagy akár zenekari faktúrához, mint hogyha dalt, oratóriumot, kórusművet, vagy operát ír. Tehát ezt igyekszem mindig váltogatni, cserélgetni, az is előfordul, hogy szimultán mind a kettőn dolgozom. Nyilván más-más a dolog természete.
0: Azt nyilatkozta több helyen, hogy a javítás az csak a legvégén, vagy hát az ember életének a legvégén marad abba. Egy-egy darabnál utólag mennyit változtat, hogyha hallja az előadást?
1: Az attól függ, mert a vokális darabnál az énekszólamokat, azokat nagyon szoktam faragni. Tehát azt még a bemutató előtt is, operánál főleg. Tehát valami nagyon nehéz egy olyan természetes közeget, vagy természetes állapotot létrehozni az énekszólamnál, amikor nem azt érzi az ember, hogy jobb volna, ha mondanák, mert a nevetséges, hogy felnőtt emberek ott énekelnek a színpadon. Tehát ott nagyon általában a témaválasztásaim is inkább azon múlnak, hogy mennyire érzem azt, hogy ez zenében meg tud szólalni, hogy elhiszem-e, hogy az a figura énekel. Vagy ha nem énekel, akkor az is azért is fontos. Ez ugye a Márióban először ott próbáltam ezt ki, és ott nagyon adta is magát ugye az egész darab, hogy ott a Márió ne énekeljen, hanem beszéljen. Szóval a javítás az a bemutató után mindenképpen az igazi fokmérője, tehát ott derül ki, hogy működik valami. Ez egyszerűbb, ha mondjuk hangszerelési probléma, mint legutóbb a cselló versenyen bemutatója után hangszereltem le a zenekart, redukáltam, és akkor a következő előadásra már egy, hogy mondjam, a csellót szabadabban és jobban élni hagyók verzió született.
2: Tulajdonképpen a zenetörténészek kétféle zeneszerzőt különböztetnek meg, az egyik a mondjuk a Mozart Rossini típusú zeneszerzők, hogy hányja ki magából a kótalapokat, és soha az életében meg elő se veszi őket még egyszer, a másik meg a Beethoveni, aki hosszú-hosszú éveken át farigcsál is jegyzett el, míg aztán végül egy szimfóniát kinyög magából, és hát azért nyilván közte is van elég sok minden, és egy Liszt, aki bizonyos műveit akár háromszor is, vagy négyszer is újraírta, és akkor így lesz a gyerekkori etűdsorozatból egy borzasztóan virtuóz transzcendens sorozat, majd aztán egy letisztult, tulajdonképpen emberi fogyasztásra is alkalmas koncertetűdsorozat. De visszatérve a zeneszerzést érő impulzusokra, azt gondolom, hogy az előző 50 év talán legnagyobb és mindenki számára megkerülhetetlen, zeneszerzők számára megkerülhetetlen impulzusa, az mégis csak az elektronikus zene és a digitális eszközök betörése volt, mert ez olyas valami, amivel hát ugye Bartókéknak, de tulajdonképpen még Petrovicséknak se kellett foglalkozniuk, és olyan lehetőségeket, kapukat nyitott ki, amelyekkel bizonyos zeneszerzők halmozottan élnek, és hangsúlyosan élnek, és néhányan meg nem annyira, és igazság szerint az a kérdés, hogy miért?
1: Miért nem? Hát jó kérdés. Az a helyzet, hogy az elektronikus zene az, legalábbis amiket annak idején még fogékony, fiatalabb szerzőként hallottam, azok nagyon ritkán voltak rám olyan hatással, hogy elirigyeltem volna. Vagy hogy olyan hangzást produkált volna, amit mindig szerettem volna, de sose voltam képes megcsinálni hagyományos eszközökkel. Tehát az egész digitális forradalomból nekem annyi jött át, hogy eljutottam odáig, hogy nagyon primitív szinten, de komputergrafikát meg tudok csinálni. Tehát most már a műveim végső formája, hát azt én kotta programmal írom.
2: És hát akkor innentől egy lépés az, hogy azok a tanítványok viszont, akik a Zeneakadémián érkeznek, ők már bizony a digitális kor gyermekei, és felmerül a kérdés, hogy ami egyébként muzsikában általában véve, de zeneszerzésnek különösen, hogy mit lehet tanítani a zeneszerzésből? Lehet technikát tanítani, lehet hangszerelést tanítani, ezt magam is tanultam annak idején, ha nem is úgy, mint egy zeneszerzés szakos, de mennyit tanítható abból, amit az ember zeneszerzésnek hív?
1: Hát tulajdonképpen a dolognak a szakmai része az tanítható. Tehát, hogyha megnézzük egy Beethoven szimfóniát, vagy egy Schubert ételt, vagy Bachot, akkor hogy a hogyan csinálja című fejezet azért az, hogy mitől olyan jó, az nem persze. De hogy csinálja, az teljesen tetten érhető és másolható. Hát ahogy a festőnövendék is, ugye a nagymesterek képei másolásával kezdi, rossz esetben hamisításával végzi, ezt a zenében is abszolút meg lehet csinálni. Aztán nyilván az meg már a hallgatón múlik, hogy a mennyi plusz van benne, ami eljuttatja oda, hogy akár új szinthoz, akár a régi dolgoknak egy újszerű olvasatát mutatja. Ott nyilván az embernek a tanár részéről érzékenységet kell mutatnia, hogy megérezze a gyerekben azt, hogy ez valamit akar, hogy itt van valami, amiből lehet valami, és akkor ezt nyilván támogatni kell. Ott már csak a Drucker szerepe marad. Most az, hogy Fisz vagy F, ez alatta van annak a szintnek, amit egy ilyen tehetséggel érdemes megvitatni. Tehát ezt akkor kell, hogyha Bachnál ez Fisz mondjuk, és mindig az, és miért az, vagy ha nem, akkor miért nem. Tehát ezekre rá lehet mutatni, és azokat a műveket elemezni, amik, hát most persze nyilván csak a saját praxisomból tudok példát hozni, tehát amiben én is hiszek, amit olyan daraboknak tartok, amik, ezt úgy szoktam annak idején mondani, amik még melegek, és azok kortársak. Tehát azok a darabok, amiktől még most is borsódik a hátam, pedig 200 éve írták, akkor azok a darabok nekünk szólnak. Azok a mieink, azok kortárs darabok.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth Díjjal kitüntetett zeneszerző. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
2: És még egy tanításhoz kapcsolódó kérdés, hogy 100-150 évvel ezelőtt nem volt vitás, hogy léteznek még nemzeti iskolák. Egy Wagner opera teljesen más, mint az olasz opera, ugye abban a korban Puccini, később, még korábban még markánsabbak ezek a nyelvek, és azért mondjuk Bartokról, Kodályról is elég könnyű meghallani, hogy a magyar zene őket megérintette. Az a kérdés, hogy a 21. század fordulóján léteznek-e még ezek a nemzeti iskolák, ha más nem, akkor egy-egy mester körül, vagy most már teljesen nemzetközi minden, és ha nem tudjuk, hogy valamilyen szövegre született, és a szerzőnek van valami kapcsolódás a szöveghez, akkor soha nem találjuk ki, hogy ez Koreából, Tunéziából, vagy Magyarországból érkezett.
3: Hát azt nem tudom, azt hiszem, hogy ez egyéni dolog, tehát nyilván nem kedvez ez az időszak annak, hogy tehát van olyan kollega, aki javasolná, hogy az általános iskolákban már inkább rockzenét tanítsanak, és ne népdalokat. Most nyilvánvalóan, ha rosszul tanítanak népdalokat, akkor nem az is jobb, hogyha rockzenét tanítanak, de én őszintén szóval érzek ebben még lehetőséget, tehát a folklór az egy irtózatos nagy kapacitás, egy nagy erő, ami legalább úgy hat, mint ahogy ki tudok indulni Schubertből, vagy tudok rá reflektálni, vagy meg akarom írni azt, amit ő megírt, csak lefelé nem sikerül. Tehát én a folklort a magam számára nagyon fontos elemnek tartom, ami rejt még lehetőségeket. Tehát nem népdalfeldolgozásokra gondolok, de a folklor, a nyelv, az anyanyelv azért az létezik, és az anyanyelvbe nem csak azok a zenék vannak benne, amiket megtanultunk. Tehát Schubert az anyanyelvem, Beethoven az anyanyelvem, és a folklor is az.
1: Hogyha már az irodalom felé egy picit elkanyarodunk, akkor nyilván az operái választása, az operáinak, a librettóinak a választása az egyértelműen klasszikus irodalmi alkotásokon is nyugszik. Az ön számára mik azok a kedvenc olvasmányok vagy irodalmi élmények, amik az ön zeneszerzői munkásságához hozzátettek az operáin túl?
3: Sok minden. Tulajdonképpen a mindent úgy olvas az ember szakmai ártalom, hogy lehetne belőle valami, és szerencsére azért ezeket a kísértéseket többségében le tudom győzni, de azok a művek, amik végül is hát úgy megfogannak, hogy megpróbálok belőlük valamit csinálni, azok mind olyanok, amik valamilyen szinten, vagy valamilyen akár rejtett módon a zenéhez kapcsolódnak. Most éppen a félreértés ne sütet, ebből nem lesz opera. A Camus Sisyphos mitoszát olvastam hosszú idő után újra, és ez nagyon erős élmény, de föl nem merül, tehát ennek semmi köze a zenéhez, vagy ahhoz a zenéhez, amit írnék. Nem annyira vidám, de mindenképpen egy meghatározó könyv, azt hiszem.

0: szem. De bármi más, tehát minden erő vagyok az olvasást tekintve, bár sokkal kevesebbet olvasok, mint korábban.
1: És hogyha az írásra visszakanyarodunk, akkor most miken dolgozik?
0: Most éppen megint operán dolgozom, de nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, mert nagyon az elején vagyok még, de már egy librettó többé-kevésbé megvan, és ez most így elég mókásan, vagy hátborzolgatóan jön ki, mert Camusról beszéltem is, a Sisyphos mitoszáról, és a darab, amiből szeretnék egy, lehet, hogy egy posztumusz opera lesz, de mindegy, az is szép, sőt, bizonyos mértékig az elején még így javítja is az érdeklődést, jobban ráirányítja.
1: Azért csak nem még.
0: Ez pedig a Nikolaj Erdmannak az Öngyilkos című darabja, Sisyphosra utalva, ami ez egyébként egy komédia. És azért választottam, mert nagyon más, mint az utóbbi operáim, amiket írtam, és tulajdonképpen ez is volt a mögöttes cél, hogy kényszerüljek egy kicsit kilépni a saját közhelyeimből. Aztán, hogy sikerül-e, és hogy mennyire, és eljut egyáltalán a dolog a végéig, azt nem tudom.
2: De ez a nagyon más librettóra, tematikára értendő, vagy a zenei nyelvre is? A zenei nyelvre.
0: Arra is, tehát itt maga a darab is olyan, hogy nem, hogy másféle hangot, vagy sok szempontból talán egy keményebb hangzást igényel, mint amit mondjuk a legutolsó bemutatott darabomban, a Molière álszentek összeesküvéseit a Bulgakov kombinációból csináltam.
2: Mikor komponál könnyebben az ember? Vagy mennyiben komponál másképp az ember, hogyha egy konkrét felkérésre ír, tehát mondjuk adva van egy libretto, vagy az, hogy dalciklust meg kell zenésíteni, vagy hogyha van egy belső indítatás, hogy van egy téma, ami foglalkoztatja egy szöveg, és arra akar valamit komponálni.
0: Hát ez változó operát tulajdonképpen az elsőt kivéve, tehát amit a tévének írtam, egyiket se felkérésre írtam, hanem először megírtam, vagy legalábbis eljutott olyan fázisig, hogy elhittem, hogy be tudom fejezni, és akkor kezdtem el mozgolódni, hogy van-e valami lehetőség a bemutatásra. Tehát operát nem mernék írni úgy, hogy felkérnek, hogy akkor most 2 év múlva tokkal vonóval hagyom lenne, az semmiképpen nem, mert bármikor el lehet akadni, és ezt a luxust nem is szeretném, hogy mondjam, magamtól eltolni, hogy elakadhassak, hogy újrakezdhessem, hogy dolgozhassak rajta. Máskor van olyan, hogy nagyon sokszor írok úgy zenét, hogy nem tudom, hogy mire lesz. Tehát tudom, hogy született úgy zenekari darab, hogy zongoraszonátának indult, mert éppen, tehát nem volt megkeresés, de az ember azért csak komponál, mert akkori zeneszerző, hanem...
2: És jó lesz még valamire.
0: Igen. És akkor egyszer csak jött egy felkérés, és akkor a dolog egyszer csak irányba fordult, és akkor lett belőle egy... Mondjuk a zongoraszonáta egy tételből állt még csak, tehát éppen csak, hogy elindult volna, és akkor született, meg később megszületett zenekari darab, ami ebből sarjadzott, ez pedig egy 4 tételes darab lett. Tehát előfordul sokszor, hogy átkerülnek anyagok, akár zenék is, egy eredetileg máshová szánt darabból egy éppen kívánt másikba.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth díjjal kitüntetett zeneszerző.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Vajda János, Erkel és Kossuth Díjjal kitüntetett zeneszerző. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Hogyan komponál, vagy mi az a módszer, ahogy leül az asztalhoz, és neki lát dolgozni?
2: Ez is többféle tud lenni, tehát megesik, hogy, vagy megesett, hogy a villamoson eszembe jutott egy dallam. És akkor olyan voltam, mint az ilyen romantikus filmekben, a életrajz filmekben a zeneszerző, hogy lobogóhajjal hazarohantam, és akkor elkezdtem leírni, ha jól vagy rosszul. Tehát tényleg van ilyen, hogy az emberben megszólal valami, akár konkrét dolog. Aztán van, hogy semmi nem jut az eszébe az embernek, és akkor zongorázgat. És akkor addig matat, amíg vagy lesz valami, vagy nem. És akkor ez még mindig olyan dolog, hogy az ember este abba hagyja, mondjuk, ha odáig volt mondja dolgozni, elégedetten, és akkor reggel ránéz, és úristen, mit csináltál? Szóval ez nagyon fontos pillanat, ez a másnap. Kell egy olyan távolság, ami tiszta fej, tiszta füllel rá tud nézni az ember a darabjára, és akkor látja, hogy jó esetben, hogy hol nem működik. Nagyon sokszor előfordul, hogy harmónia jut eszembe, sokszor egy motívum, tehát erre nem tudnék receptet mondani, vagy hogy mondjam olyat, ami döntő súllyal esik latba, hol így, hol úgy.
1: Eddig visszatekintve, melyik az a műve, amivel a legelégedettebb, ha van ilyen?
2: Hát a legtöbb darabbal úgy vagyok, hogy sajnos, hogy mindegyikben tudom azt a helyet, vagy helyeket, ahol nem sikerült a dolgot megoldani. Akkor annak ellenére sem, hogy próbáltam, hogy javítgattam. Most legutóbb megkértek egy társaságba, hogy a Márióról beszéljek, és akkor hosszú idő után meghallgattam a CD felvételét a darabnak, és akkor úgy éreztem, hogy talán ebbe van a legkevesebb szégyenivaló. De amikor ezt is azt már elmondtam, hogy egy időben, amikor még az autómban CD-lejátszó volt, és hallgattam saját darabokat, akkor mindig tudtam, hogy mikor érek oda, ahol baj van, és akkor mindig gáz kellett adni, hogy valahogy túljussunk rajta. Ezek ilyenek vannak.
3: De ha már a rádióban megérkeztünk a rádióhoz, milyen zenét hallgat, és hogyan választja ki, hogy mit hallgat? Kortást, klasszikust, kollégákat, mert azt halljuk, hogy saját magát nem nagyon.
2: Nem, tehát hogy mondjam, tervezetten, pláne amióta ugye a rádióság nem tünteti fel részletesen a műsor, tehát előre nem tudok készülni arra, hogy hallgassak. Inkább akkor hallgatok, ha valaki felhívja a figyelmemet, vagy növendékkel küldi nem tudok elmenni a koncertre, és akkor megkérem, hogy küldjön egy linket, vagy felvételt, akkor ezeket hallgatom. Néha operákat hallgatok, de rendszeresen nem hallgatok zenét. De rendszeresen írok.
3: Szokták mondani, hogy a zeneszerző legjobb barátja a csend, és szerintem ebbe lehet valami.
2: Lehet.
1: Hogyha egy ilyen ideális, tökéletes darabra gondolunk, akkor miben lehet mérni a tökéletességet?
2: Olyan problémát érintünk, amivel nem találkoztam eddig esetben a praxisomban. Tehát csak így megfogalmazni, meg tudom, hogy milyen kéne legyen. Tehát ahol olyan természetes arány jön létre, ahol az emocionális és az intellektuális arány olyan módon van egyensúlyban, hogy az létrehoz egy hibátlan remek művet, hogy mondjam.
1: És van ilyen?
2: A zeneirodalom tele van ilyenekkel.
1: És mi jut legelőször az eszébe, hogyha erre gondol?
2: Hát ez nyilván mindig más. Most eszembe jutott a Verdi Requiem, de csak azért, mert belehallgattam mostanában. Meg valamivel láttam valami, amitől rosszul voltam. Ugyan az operának ez a színpadi produkciója, a Verdi Requiemnek egy ilyen színpadi megvalósítása.
1: Ja, vetítéses.
2: Ja, igen. És akkor innen mentem át egy Ápádós vagy valamilyen felvételre. Tele van az erény, vagy a Schubert C-dur vonósötös, hogy egy egész más műfajt mondjak, tehát amiken nem lehet fogást találni, csak sírva leborulni és szégyenkezni.
1: Beszélgetésünk vége felé még egy utolsó kérdést engedjen meg. A következő években, hogyha nem operán dolgozik, akkor mind dolgozna?
2: Ez még csak egyáltalán nem konkrétum. 60-os négyest írtam, ami már önmagában blaszfémia, ugye a Bartókra gondolok, úgyhogy lehet, hogy kéne egy hetediket, hogy ezt a kínos és rám nézve mindenképpen negatív következtetéssel járó helyzetet megszüntessem, és miután a 6-at februárban, ha minden igaz, bemutatják, akkor lehet, hogy megpróbálok még egy, bár igazság szerint már bele is kezdtem, de hát még ezért messze van attól, hogy kész legyen.
1: Sok időt, sok türelmet és sok kitartást kívánunk a további komponáláshoz, és nagyon-nagyon örülünk, hogy a vendégünk volt.
2: Én köszönöm.
1: Vajda Jánossal beszélgettünk.
0: Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Vajda János, Erkel és Kossuth Díjjal kitüntetett zeneszerző. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos koronyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladék lerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik a Templom tér megállót, nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szép délutánt, kellemes időtöltést kívánunk itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő két óra szokás szerint a filmzenéké, amelyhez kellemes időtöltést kíván a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető H. Varga Marian. Mai műsorunkban elsőként a 4 Oscar-díjat nyert Pi élete zenei aláfestése hallható, melyet Michael Dana komponált. 17:30 után szintén Michael Dana egy munkája hallható, ez pedig a tavaly bemutatott különleges hangulatú film, az, ahol a folyami rákok énekelnek, amelyet az HBO is a műsorára tűzött. Második óránkat a sorozatok blokkjával folytatjuk, összeállításunkban pedig Amerika jelenleg legnépszerűbb sorozatáról, a Yellowstone című western drámáról tudhatnak meg érdekességeket. És végül a filmzene.net portál munkatársainak összeállításában a tengeren túlon 1989. februárjában műsorra tűzött miniszériával, a texasi krónikák Lonesome Dove-val zárjuk, amelyhez Basil Poldo Doris szállított varázslatos dallamokat. Tartsanak velünk ma itt a rádióban este 7 óráig, vagy csatlakozzanak a filmzenekedvelők közösségéhez a Facebookon található Cinemusic oldalunkon keresztül. A 2012-es Oscar gála egyik nagy esélyese a 11 Oscar díjra jelölt Pi élete volt, amelynek alapjául Jan Martell regénye szolgált. Az író második és egyben máig legnépszerűbb regényének témája szorosan kötődik a hithez. A szerző a regény megírása előtt hosszabb időt töltött Indiában, mecseteket, templomokat és állatkerteket látogatott, majd visszatérve Kanadába vallási, etológiai kutatásokat végzett és hajótörésekről szóló történeteket olvasott. Hinni fog, mire a történetem végére érek, mondja a felnőtt Pi az írónak. A találkozásuk keretébe ágyazott allegórikus mese, amiben minden szereplő behelyettesíthető más, zömmel, emberi alakkal, hiszen Pi Patel élete semmiben sem hétköznapi. Egy francia úszodáról kapta a nevét. Az apjának állatkertje van Pondicherryben. A főhős 14 éves korában hűtlen lesz gyökereihez, hogy egyszerre próbáljon keresztény, mohamedán és hindú lenni. És egy hajótörést követően 227 napot tölt egy mentőcsónakban a csendes óceánon, kettesben egy Richard Parker nevű bengáli tigrissel.

A Pi életét tehát 11 Oscar-díjra jelölték, amelyből 4-et sikerült megszereznie. A legjobb rendező, operatőr, vizuális effektusok és eredeti filmzene kategóriákban. Emellett Michael Dana megkapta a legjobb filmzenének járó Golden Globe díjat is. A zeneszerző Michael Dana 1958 őszén született Winnipegben. Michael nem a nyugati hagyományok, nagyzenekari és elektronikus zenével való szuggesztív zenei ötvözéséről ismerjük. Pályafutását olyan filmzenék jellemzik inkább, mint Ang Lee, Pi életének Oscar-díjas zenéje, valamint a rendező és régi munkatársa, az örmény származású Atom Egoyan számos Genie díjjal kitüntetett zenéje. Dana Egoyan filmjeihez az Ararat, a Felícia utazása, az Eljövendő szép napok és az Exotika című filmjeihez készített zenéiért Genie díjat kapott a Kanadai Film és Televíziós Akadémiától, akárcsak Deep Meta Oscar díjas filmjéhez, a Vízhez. Dana 2013-ban Golden Globe-ot és Oscar-díjat is kapott Ang Lee Pi élete című filmjének zenéért, mivel Lee-vel együtt dolgozott az 1997-es Jégvihar és a 99-es A pokol lovasai című filmekben. A Pi élete gazdag hangzásvilága egy mélyen transznacionális történetet tükröz, ötletes, kultúrákon átívelő feldolgozásokkal. A zenei kíséretben indiai szitárok játszanak francia dallamokat, európaiak dél-ázsiai motívumokat, egy templomi kórus szanszkrit nyelven énekel, és számos más zenei kombináció szárnyal egy zenekar mellett. A több elismeréssel díjazott mű megtestesíti Dana zeneszerzéshez való hozzáállását, olyan gazdag hangzásvilágot teremtve, amely széles közönséget érhet el. A kanadai komponistára a felesége révén nagy hatást gyakorolt az indiai zenei világ, így találkozhatunk a Káma Sutra stáblistáján is a nevével. Ezt követően a rendezők és a producerek előszeretettel kérték fel, ha filmjük valamelyik egzotikus országban játszódott. A Cine Musicban most tehát következzen az Oscar és Golden Globe díjas Michael Dana csodálatos filmzenéje, a különleges hangulatú, elgondolkodtató, de egyben felejthetetlen Pi életéből.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludy utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik, a Templom tér megállót nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Egy csodálatos dallamok, egy igazán különleges produkció, az, ahol a folyami rákok énekelnek című, tavaly Olivia Newman rendezésében bemutatott filmdrámához készültek. Az eredetileg zoológus és afrikai tapasztalatairól több memoárban is beszámoló, Delia Owens első és eddigi egyetlen 2018-as regénye, amelynek pikáns mellék ízt ad, hogy a szerzőt a zambiai hatóságok a mai napig ki akarják hallgatni egy 1995-ös önbíráskodásból elkövetett gyilkosság ügyében. Szóval ez a regény annyira megtetszett Reese Witherspoonnak, hogy nem csak híres könyvklubjának kínálatába válogatta be, de producerként tető alá hozott belőle egy filmadaptációt. Hogy a filmverziónak a direktor vagy a forgatókönyvíró helyett a hollywoodi színésznő lehetett a motorja, abból lehetett sejteni, hogy a rendezésért és a szkriptért felelős szakemberek a független filmek világából érkeztek. Olivia Newman összesen egy First Match nevű művészfilmet jegyez, aminek a sztoriát elolvasva érthetővé válik, miért ráesett a választás. Lucy Alibar pedig a Messzi dél vadjai forgatókönyvírója, illetve az alapjául szolgáló dráma szerzője. A film története szerint egy kislány él egyedül a mocsárban. A családja elhagyta, ő kitanulja, hogyan maradhat életben, és nagy nehezen egyedül is boldogul. És boldog, kivéve akkor, amikor be kell mennie a közeli kisvárosba, mert ott gúnyolják, kinevetik és félnek tőle. És ő is szívesebben választja a magányt. De felnő, gyönyörű, titokzatos, rejtőzködő lány lesz belőle, és eljön számára a szerelem ideje. Amikor azonban az egyik srác, aki udvarolt neki, meghal, mindenki egyértelműnek tartja, hogy ő lehet a gyilkos. Mit tehet a magányos lápi lány? Azt, amit mindig csinált a mocsárban. Beleolvad a természetbe, menekül, bujkál, és berendezkedik a túlélésre. Az elképesztő sikerű könyv, amely Magyarországon több kiadást is megélt, Reese Witherspoon producersége mellett vált filmé, egy látványos, izgalmas és érzelmes történetet feldolgozva.

A filmhez a legjobb komponistát választották Michael Dana személyében, hiszen a Pi életével már bizonyította, hogy a különleges életutakat bemutató történetek zenei specialistája. Ő maga így nyilatkozott a zeneszerzéssel kapcsolatban. A filmzene szerepe, hogy a maga eszközeivel, a zenei aláfestés nyelvén értesse meg a nézővel a film mondani valóját. Körülveszi az embert, és elmondja azt, amit a film is próbál, csak más szemszögből. Olvashatjuk a filmzene.net oldalán. Newmanék mellett egyébként a Dana fivérek számítanak a legismertebb filmzeneszerző családnak, akik közül Michael az idősebb testvér. A 80-as évek vége óta pályán lévő művész önállóan épp úgy jegyez aláfestéseket, mint ahogy öccsével közösen. Az előző fél órában Michael Dana kapcsán már említettük jó néhány filmes munkáját, illetve híres kollaborációit neves rendezőkkel. Érdemes még szólnunk Bennett Millerrel való együttműködéséről, a többszörös Oscar jelölt pénzt csináló és az Oscar díjas Capote című drámában. Terry Gilliammel a Dr. Parnassus és a Képzelet Birodalma és a Tide Land című Oscar jelölt filmekben. Mira Nayar-el a Hiúság vására, az Esküvő Monszun idején és a Káma Sutra című filmeken, valamint Billy Ray-el az Utolsó jelentés és a Hazuggyáros című filmeken is. Dana nevéhez fűződik továbbá az Oscar-díjas A család kicsi kincse 2006-ból, amelyet megosztva Grammy-díjra jelölték a legjobb válogatás zenei album kategóriában. Mark Webb elismert romantikus vígjátéka az 500 nap nyár és James Mangold Oscar-díjas filmje az Észvesztő 1999-ből. Most azonban itt a Cine Musicban térünk vissza egy rendkívüli alkotáshoz, amelynek címe Ahol a folyamirákok énekelnek. Hallgassuk hát a dalukat, amelyhez Michael Dana szerzett különleges hangszerelésű dallamokat. A zene hallgatása közben pedig néhol egy kis Pi élete utánérzésük lesz. Nincsenek egyedül vele.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koronyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik a Templom tér megállót, nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: A hírek után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cine Music. Mai félórás összeállításunkban Amerika jelenleg legnépszerűbb sorozatáról, a Yellowstone című western drámáról tudhatnak meg érdekességeket, de persze csak akkor, ha ma is velünk tartanak.

Az imént hallott csodálatos muzsika immár 5. évada csendül fel a Dutton család életét és harcait nyomon követve a Yellowstone című produkció előtt. A sorozatot, melyet 2018-ban a bemutatásakor Western Szappan operaként is csúfoltak, immár Amerika legnézettebb sorozatává vált, s melynek az idén bemutatkozó 5. évadára 12,5 millióan voltak kíváncsiak, és ezzel egy csapásra a Paramount csatorna vezető szériája lett, megelőzve a Sárkányok háza és a korábbi Trónok harca produkciókat is. A Yellowstone megalkotója az a Taylor Sheridan volt, akit már jó pár éve a legtehetségesebb alkotók között tartanak számon, és aki sikerei ellenére sem adta fel a cowboy életformát. Így ahelyett, hogy munkái miatt Los Angelesbe költözött volna, a mai napig is a saját birtokán él és alkot. Ennek fényében kijelenthető, hogy nála jobban senki sem ismeri a Western életérzést és Amerika jelenlegi vidéki helyzetét. Sheridannek, aki maga is élt Wyomingban, és ahol egyébként a sorozat is játszódik, a produkció megalkotásával elsődleges célja az volt, hogy emléket állítson a vidéki életformának, valamint be akarta mutatni, hogy milyen állapotok uralkodnak a klasszikus Westernnek színhelyén, ahol egyébként jelenleg is rendcsek és mamut cégek székelnek. A Paramount csatorna 2017-ben adott zöld utat a Yellowstone sorozathoz, de még a bemutató előtt Sheridannek egy új producert kellett találnia, ugyanis pont abban az évben robbant ki a Yellowstone akkori producere, Harvey Weinstein ügye, akit akkor több tucat nő is megvádolt szexuális zaklatással. Weinstein azóta is 23 éves börtönbüntetését tölti, és legkorábban 2039-ben 86 éves korában kérhet majd először kegyelmet tetteiért.

Az előbbiekben ismét egy zenei részletet hallottak az idén az 5. évaddal visszatért Yellowstone című szériából, amelynek ezen évada egyébként a hattyú dala is, hiszen ezzel a sorozat is befejeződik. Ennek legfőbb oka a főszereplő Kevin Costner távozása a sorozatból, aki jelenleg egy saját West End projekten dolgozik, amelynek egyszerre lesz a főszereplője, a társ írója, a rendezője és a producere is. Így logisztikai és időbeosztási problémákra hivatkozva már nem vállalta a sorozat 6. évadában való szereplést, megpecsételve ezzel a produkció sorsát is. Kevin Costner, aki anno a Fegyvertársak és a Farkasokkal táncoló című filmekben már bebizonyította, hogy a western műfaja igencsak közel áll a szívéhez, több mint 40 éves pályafutása alatt ez volt az egyetlen hosszabb hangvételű televíziós szereplése, előtte ugyanis csupán a 3 részes Hatfield-McCoy Viszály című minisorozatban láthatták őt a tévénézők. Costner a Yellowstone bemutatója előtt úgy nyilatkozott, hogy nagyon nehezen beszélte rá magát a szerepre, ugyanis, mint elmondta, nem szereti azt, hogy nem ismeri a karaktere útját és végzetét. Ennek ellenére a színész évadról évadra lubickolt a figurában, mellyel nem csak stílust teremtett, de visszahozta a westernt a kedvelt műfajok közé.

A Yellowstone című széria, amely a számos díj mellett Emmy és Golden Globe díjra is jelölt volt, a nemrégiben szányra kapott információk szerint nem csak Kevin Costner távozása miatt ért véget. Végzetének másik okozója természetesen a pénz volt, ugyanis egyes információk szerint a produkció egyes epizódjai 10 millió dollárba kerültek, ami már túlságosan is magas összeg volt a Paramount csatornának, hiszen ez jóval meghaladta a reklámokból és a nézettségből nyert pénz összegét. A széria zeneszerzői székében az első évad kezdete óta a zseniális Brian Tyler foglalt helyet, akivel állandó hallgatóink a Cine Music 2017. október 8-ai adásában találkozhattak, ahol többek között olyan munkáiról is mesélt nekünk, mint a Múmia, az Álmos Völgy Legendája című sorozat, melynek főcímzenéjét egyébként Emmy jelölt is volt, vagy a Halálos Iramban című film. A komponista a Yellowstone filmzenei album megjelenésekor úgy nyilatkozott, hogy nem támaszkodott semmilyen formában sem a korábbi western produkciók zenei anyagára, sokkal inkább afrikai, közel-keleti népdalokból, valamint cigányzenéből merítkezett a score megírásakor. E munkájából hallhatnak a következő percekben további részleteket, melyel mára ugyan búcsúznak a sorozatok, de várjuk Önöket a jövő héten is, amikor bemutatkozik a Shiloh című science fiction sorozat. Tartsanak velünk akkor is!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik a Templom tér megállót, nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cinemusic című filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is Hávarka Marian. A Cinemusic mai adását a Tengeren túlon 1989. februárjában műsorra tűzött miniszériával, a Texasi Krónikák Lonesome Dove-val zárjuk, amelyhez Basil Paul Doris szállított varázslatos dallamokat. A revolver hős cowboyok, az indiánok, az aranyások és a banditák sokáig a közönség kedvencei voltak. A 70-es évektől azonban egyre inkább csökkent irántuk az érdeklődés, és Hollywood is más zsánerekre kezdte helyezni a hangsúlyt. A szépen lassan feledésben merülő műfajt aztán Larry McMurtry Lonesome Dove című Pulitzer-díjas kötetén alapuló mini sorozatnak sikerült felráznia, amelyet olyan kiemelkedő darabok követtek, mint a Clint Eastwood féle Nincs bocsánat, vagy Kevin Costner Farkasokkal táncolója. Miközben Simon Windsor rendező a 4x90 percre bontott történeten dolgozott, azon gondolkodott, miként kerülhetne alá méltó zene úgy, hogy ne lépje túl a tévés berkekben megszokott költségvetés határait. A fáma szerint, miután a direktor részleteket hallott az Isten veled király muzsikájából, eltökélte, hogy Paul Doris-t fogja leszerződtetni. A nyersvágott változatot Dyson Lowell producer irodájában nézhettem meg, és minden egyes képkockáját imádtam. Azonnal hazamentem, a zongorámhoz ültem, és alig egy óra alatt megírtam a 4 fontosabb témát. Jól sikerültek, tudtam, hogy jók lesznek. Nem kételkedtem, nem hezitáltam, nem dolgoztam át őket. Tisztán áramlottak és energikusak voltak, nyilatkozta a szerző, aki számtalan remek kísérettel gazdagította Hollywoodot, a rangosabb szakmai elismerések azonban csak néhány esetben találták meg. Ezen kevesek egyike lett a Texasi Krónikák, amelynek dallamaiért sorrendben második BMI díját, valamint első és egyetlen Emmy elismerését vehette át. A Texasi Krónikák nem csak azért volt fontos állomás a komponista életében, mert a produkciónak ítélt 7 Emmy-díjból egyet ő kapott, hanem azért is, mert a minisorozatot nem csak a színészi és rendezői munka, hanem az aláfestés miatt is sokan dicsérték. Paul Doris művének változatosságához az is hozzájárult, hogy a fontosabb karakterek esetében döntően a szimfonikus előadásra, a többinél pedig a tradicionális vadnyugati megközelítésre támaszkodott. Ezáltal nem csak azt érte el, hogy egy rá jellemző, mégis autentikus muzsika születhessen, hanem azt is, hogy ne lépje túl a büdzsét. Paul Doris alapvetően 4 motívumra támaszkodott, amelyeket az események tükrében rendkívüli érzékkel variált. Az érzelmek széles palettájára pedig nagyon is szüksége volt az alkotásnak, hiszen a helyenként igen szellemes párbeszédekkel tarkított texasi krónikák egy olyan kalandfilm, amely fájdalmas emberi sorsokkal, drámával és némi szerelemmel van fűszerezve, mindehez pedig az 1870-es évek Amerikája szolgál díszletként. A westernnek esetében nem csak a jó karakter ábrázolásnak és a vadregényes tájak ízléses bemutatásának van kulcsfontosságú szerepe, hanem a zenének is, ráadásul utóbbinak rögvest két szempontból is. Nem mindegy, mikor szól és mit közvetít. Polidoris tisztában volt ezzel, a Conan a barbár pedig ekkorra már tökéletes bizonyítéka volt annak, hogy nem csak a hangulatra, de az arányokra is mesterien rá tud érezni. A texasi krónikákban epizódról epizódra növelte a kíséret mennyiségét, a rendelkezésére bocsájtott 40 fő zenekar tagjai pedig olyan hangszereket is megszólaltattak, mint a banjo, a cimbalom, a rumbatök, a gíro, a gitár vagy a tangóharmonika. Következzen egy kis ízelítő, Basil Paul Doris texasi krónikák Lonesome Dove ihlette szkorjából, amelyről a filmzene.net oldalon bővebben olvashatnak az érteklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, technikus kollégánk Glock Melinda, a Cinemusic szakmai partnere a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cinemusic oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma a föld alá megyünk, és egészen speciális helyszíneket fogunk felkeresni, az atombunkereket a fővárosban, Budapest területén. Sok-sok kérdést felvet, hány atombunker van Budapesten, vajon mikor épültek ezek, és persze az, hogy mennyire biztonságosak ezek. Szóval foglaljuk össze egy kicsit ezt.
2: Óhatatlanul is felmerülnek ezek a kérdések. Én is azért gondoltam, hogy egy olyan téma ez, ami tényleg mindannyiunkat foglalkoztat, hogyha bármi történik, vagy ha történhet, vagy történhetett volna akár régebben is, akkor vajon hova tudnánk elmenekülni itt a fővárosban. És ezzel kapcsolatban az első helyszín, ami mindenhol felmerül, az egy rendkívül nyilvánvaló helyszín, és talán mégsem így gondolunk rá, ami nem más, mint a metró alagút rendszere. Hiszen a 2-es és 3-as metró alagút rendszere az maga egy olyan hely a föld alatt, a földgyomrában, ami abszolút egy ilyen helyzetben működhet, és több százezer ember számára jelenthet védelmet. A 2-es és a 3-as metró, ugye ez a piros és a kék vonal. A számítások szerint olyan 200-220 ezer ember tud elférni. Nagyon fontos, hogy soha nem került sor még éles tesztelésre vagy bevetésre, tehát ezek mind olyan dolgok, természetesen már a hidegháború éveiben is felmerültek ezek a szükségletek, tehát így is tervezték meg ezt a rendszert, úgyhogy alkalmas arra, hogy ott lent emberek százezreinek menedéket jelentsen. Sok szempont van egy ilyen óvóhely esetében, természetesen tudjuk azt, hogy például ha erre sor kerül, vagy sor kerülne, akkor a síneket áramtalanítják. És ha bemenne ez a 220 ezer ember, akkor tudjuk azt, hogy nagyjából fél négyzetméter jutna minden egyes emberre, tehát egy négyzetméteren ketten állnánk. Nagyon fontos, hogy ezek az alagút részek, hiszen több részből áll ez a rendszer, egymástól elkülöníthetők, tehát ilyen zsiliprendszerrel hermetikusan lezárhatók, a felszíntől is elválaszthatók, illetve egymástól is elválaszthatók. A mozgó lépcsők tetején, illetve az alján ilyen hatalmas, több tonnás, kb. 80 centi vastag léglökés álló és ólommal bélelt zsilipkapuk vannak, amiket ilyenkor nem lát. Ezek ilyen gumilappal vannak burkolva, ki vannak takarva így a járókelők elől, tehát nem látjuk minden nap, de ezek ott vannak, ha szükség van rájuk.
1: Hogy tudnák megoldani mondjuk a szellőztetést, azt, hogy a víz hogy kerül le oda az alagútba?
2: A vízellátás például saját fúrt kutak, úgynevezett csápos kutak oldják meg, ez biztosítja a lentiek számára a vízellátást. Körülbelül napi 30 liter víz jut egy főre. Ebben benne van az ivóvíz is, illetve a mosdóhelyiségek és a WC-k használata is. Ezt a szennyvizet pedig szivattyúk juttatták aztán be az egész várost áthálózó csatorna hálózatba. Tehát ez oldja meg a vízellátást. A szellőztetés is megvan oldva, hiszen hatalmas szellőztető motorok vannak. Többszörösen meg tudják szűrni az esetlegesen kintről jövő káros anyagokat, harcgázokat, és így szívják le a levegőt. Itt is a szektorok között zsilipeket lehet leengedni. Ezzel meg tudják akadályozni az esetlegesen lejutó gázoknak a tovább terjedését. Aztán azt is tudjuk, hogy például az áramellátást ilyen hatalmas hajó motorok oldanák meg, ezek generálnák az áramot és a füstnek az elvezetését is.
1: Hol található még Budapesten olyan helyszín, ahova mondjuk ilyen esetben el lehet menekülni, vagy oda lehet menni?
2: Van még például a Kossuth tér és a DeFerenc tér között található területen, a föld alatt, ez félúton van ez az egység, ez a metró alagútból nyílik, ez az úgynevezett F4-es kódjelű, régen szupertitkos föld alatti óvóhely volt, ez 16 emelet mélyen fekszik, körülbelül 3200 négyzetméteres és 2200 ember befogadására alkalmas, ezt Rákosi Mátyás építette. Tehát ez már a meglehetősen elhanyagolt állapotban van, de esetenként látogatható, és valamilyen szintű védelmet azért a mélység és az elhelyezkedés miatt szintén garantálna. Aztán azt is tudjuk, hogy a Gellért hegy is tele van olyan alagútrendszerekkel, amelyek adott esetben használhatók, illetve a Várhegy maga olyan, mint egy lyukas sajt. Tele van évszázadokon keresztül használt barlangokkal, és ezeket ugye összekapcsolták, különböző rendszerek vannak a Várhegy a gyomrában is. Ne felejtsük el például a sziklakórházat, amely működött a hidegháború éveiben is, akár kórházként, akár esetlegesen egy ilyen atombunkerként, illetve még a pesti oldalon a Csepel Művek 2-es számú bunkere is ott található, bizonyos polgári védelmi funkciót töltött be. Összesen körülbelül 3300 életvédelmi létesítmény van Budapesten, és ez összesen körülbelül 495-500 ezer ember számára képes férőhelyet biztosítani, és ebben nincs benne az a 220 ezer ember, akik a metró alagút rendszerében tudnának adott esetben elhelyezkedni.
1: De szerintem azért itt biztos, hogy vannak még titkos helyszínek, amiről mi nem tudhatunk, nagyon sok embert meg tudna védeni.
2: Egészen biztos vagyok benne, és az is nagyon fontos, hogy ezeknek a helyeknek egy jó része regisztráció után előzetes szervezést követően látogathatóak, akár a sziklakórházat, vagy például a kőbányai pincerendszernek egy-egy részét, arról nem is beszéltünk még, tehát nagyon sok olyan rejtett kincs van a fővárosban, ami nem csak szükség esetén is látogatható.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon 200 évet megyünk vissza az időben, 1826. június 1-ig. Miért?
2: Ezen a napon született ugyanis Prielle Cornélia, akinek a neve nagyon egzotikus.
1: És szerintem lehet, hogy sokaknak ismerős, de hogy miért, megismerjük az ő életét most, ugye?
2: Így van. Először is engem nagyon érdekelt, hogy honnan jön ez az idegen hangzású név, és hát kiderült, hogy az ő édesapja egy francia származású szíjgyártó volt. Prielle Cornélia már Maros-szigeten született, és 15 éves korában lépett először színpadra, és ha nagyon röviden akarnánk a karrierjét összefoglalni, akkor mondhatnám, hogy utána 65 éven keresztül töretlenül játszott, tehát egy igazi díva volt, egy hihetetlenül népszerű és nagyon sokat foglalkoztatott színésznője volt a kornak, a társadalmi élet meghatározó közszereplője is volt. És az ő neve különben feljön egy nagyon érdekes kis epizód kapcsán, méghozzá Petőfi Sándorral kapcsolatosan, ugyanis 1846 őszén találkoztak ők, és egy hát nagyon rövid, ám annál szenvedélyesebb és romantikusabb találkozás volt az övék, aminek majdnem házasság lett a vége.
1: Hát ha Petőfire gondolunk, azért nem lepődünk meg.
2: Igen. Ugyanis Debrecenben játszott akkor éppen Prielle Cornélia, az egyik előadásán találkozott Petőfivel, aki ekkor már jegyben járt Szendrei Júliával, és akkor kapta meg azt a később falsnak bizonyuló hírt, hogy Szendrei Júlia mást választott, tehát nem Petőfinek fogja adni a kezét. Úgyhogy Petőfiről, akiről tudjuk, hogy tényleg egy nagyon szenvedélyes költő volt, minden bizonnyal a sértettség és a felindultság vezethette arra, hogy már a találkozásuk napján megkérte Cornélia kezét, és papot is keresett, hogy azon nyomban adja őket össze. Azonban hát ez sem meglepő Petőfit ismerve, hogy azért másnapra ez a láng ez kicsit alábbhagyott, és ki is hunyt, úgyhogy nem lett semmi ebből a frigyből.
1: Na de aztán Prielle Cornélia férjhez ment?
2: Igen, egy évvel később, 1847-ben feleségül ment Szerdahelyi Kálmán kezdőszínészhez. Ezt a házasságot egy évvel később felbontották, tehát egy nagyon viharos kezdés után. Egy évvel később, 1849-ben ismét férjhez ment Prielle Cornélia, Hidassy Elek földbirtokoshoz. Ennek a házasságnak is vége lett két évvel később, 1851-ben, és aztán a sors érdekes módon Szerdahelyi Kálmánnal, az első férjével ismét összevezérelte őket, mindketten a Nemzeti Színházhoz kerültek, úgyhogy újra összejöttek, 1864-től már együtt emlegeti őket a sajtó, és 1870-ben újra össze is házasodtak, de ez a házasság ez már nem tartott nagyon sokáig, mert két évvel később, 1872-ben Szerdahelyi Kálmán meghalt.
1: És akkor itt már hallhatták azt a hallgatók, hogy ugye együtt kerültek a Nemzetihez, tehát Budapestre kerültek, és itt már kapcsolódik a fővároshoz.
2: Igen, mindenképpen, tehát ő a Nemzeti Színház akkor nagyon foglalkoztatott tagja volt, és azóta is örökös tagja, tehát tényleg egy nagyon-nagyon ünnepelt színésznő volt. Minden színésznő vendég számára az ő karrierje, az ő élete egyfajta példa volt, az újságok is nagyon mindig szuperlatívuszokban írtak róla, főleg szalondrámák és vígjátékok találták őt meg, és érdekes, hogy Csiki Gergely kifejezetten neki írta meg a Nagymama című művét. Ez egy rendkívül sikeres darab lett, és Prielle Cornélia egész pályájára feltette aztán a koronát, és ettől kezdve ő lett a köztudatban a nemzet nagymamája.
1: Hogyan alakult ezután az ő élete?
2: 1905-ben, ugye itt ő már gyakorlatilag 79 éves, tehát ez már az élete alkonya, és ekkor botrányok kísérték az ő nevét. Ugyanis a 79 éves Prielle Cornélia egy szabadszállási származású 34 éves íróval került kapcsolatba. 34 éves volt az író, tehát itt összesen 45 év volt közöttük, kiszámoltuk.
1: Igen.
2: Kiszámoltuk. 45 év volt köztük akkor különbség Prielle Cornélia javára. Óriási port kavart az eljegyzés, természetesen az újságok, a pletykalapok erről cikkeztek hónapokon keresztül, hogy az idős menyecske ezzel a jelzővel illették őt, akinek minden bizonnyal elment a józan esze, és a másik oldalon pedig a Csélcsap, Szélhámos, Hozományvadász vőlegényt emlegették, aki magába bolondította a nemzet nagymamáját. Ennek az előzménye az lehetett, hogy előtte éveken át minden bizonnyal csak leveleztek egymással, ugyanis Rozsnyai Kálmán Londonban volt, és 1902 környékén fordulhatott komolyabbra a kapcsolatuk, ekkor tért ugyanis haza Rozsnyai Londonból. És amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a botrányok és a negatív média ellenére nem fognak szakítani, a színésznő öccse, Prielle Péter a törvényszékhez is fordult, és elmegyengeségre hivatkozva a színésznő gondnokságba helyezését kérelmezte. Tehát egészen elvadult voltak itt a dolgok.
1: Hogyan élte ezt meg a színésznő?
2: Elképzelhetjük, hogy ezért igazi súlyos csapás volt ez számára, hatalmas csalódás, több hónapon keresztül az a díva, akit eddig csak pozitívan illetett a sajtó, azt olvashatta magáról, tényleg, hogy ízetlen tréfák tárgya lett, a kollégái sem álltak ki mellette. Ennek ellenére 1905. december 24-én összeházasodtak, de egészen regénybe illő módon, méltó módon az ő addigi életéhez. Prielle Cornélia lakásában, a Vas utca 8 szám alatti lakásában, a legnagyobb titokban keltek egybe, de hát ekkora már a rágalmak, a támadások menthetetlenül rányomták a bélyegüket a színésznő lelki és testi állapotára, úgyhogy ettől kezdve az egészsége, azért ne felejtsük el, 79 éves, véglegesen megromlott. A következő évben, tehát nem volt hosszú ez a házasság, 1906. február 25-én késő este örök álomra szenderült, csendesen, szinte észrevétlenül, a halálát követően a szalonjában Valóságos Pálma és Babérliget társaságában ravatalozták fel, mennyasszonyi ruhájában feküdt az érckoporsóban, jobb kezében pedig ott volt a Nagymama című mű szerepkönyve. A harmadnap átszállították a holttestét a Nemzeti Színház udvarára, ahol hatalmas gyászpompával búcsúztatták, és innen kísérte majd a hatalmas tömeg a Keleti pályaudvarig. Különös fintora a sorsnak, hogy a nemzet egy első örökös színésznőjét végül nem a Fiumei úti sírkert díszhelyén temették el, ugyanis ezt a főváros felajánlotta számára, hanem szabadszálláson a Rozsnyai család családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra március 1-én. A férj volt az, az ifjú férj, aki mindenképpen ragaszkodott ehhez.
1: Mi az, ami ma emlékeztet minket Prielle Cornéliára?
2: Szabad téren nincs ugyan szobra, de a Nemzeti Színház épületén belül az első emeleten van egy mellszobra Prielle Cornéliának, illetve a 11. kerületben egy utca is az ő nevét kapta, és itt az utcában találunk egy emléktáblát, tehát emléktábla őrzi az emlékét.
1: Most már pedig tudjuk, hogy ki volt ez a színésznő. Nagyon köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a Klotild napot ismerhetik meg, és ehhez kapcsolódóan a Klotild paloták történetét. Mikor van Klotild nap, azaz a Klotildok névnapja?
2: Június 3-án.
1: Ezért beszélünk akkor tehát erről. A Klotild paloták kapcsolódik ehhez a névhez, vagy valami teljesen más a történet?
2: Van köze hozzá, a történetből ez is kiderül, és hát valóban ahhoz a két palotához látogatunk, amelyet szerintem nagyon sok fővárosi ismerhet, a Klotild és Matild paloták, ugye a pesti oldalon, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél vagyunk. Ugyanis az első két híd után, a Lánchíd, illetve a Margit híd után a beszedett hídvámok akkora bevételt generáltak, hogy ez lehetővé tette két további híd megépítését, és erről törvénycikk is született, amely előírta a fővám tér, később ugye Szabadság, azaz Ferenc József hídnak az építését, illetve az Eskütéri hídnak az építését, ez lett aztán az Erzsébet híd. Az Eskütér az a ma március 15-e tér néven ismert tér, és a nevét onnan kapta, hogy 1867-ben, hogy a kiegyezéskor Ferenc József a megkoronázása után a fővárosi plébánia templom előtti téren felállított emelvényen tette le az esküjét. Tehát így lett ennek a térnek a neve, Eskütér. Ez a tér különben a pesti történelmi belváros egyik legmeghatározó helyszíne volt, ugyanis itt állt akkor a piaristák rendháza és iskolája, itt állt a belvárosi plébánia templom is, amely itt van a mai napig is, illetve a szomszédban nem túl messze volt a régi pesti városháza is. Úgyhogy végül a híd megépítése kapcsán az a döntés született, hogy a mai Rákóczi utat kivezetik az Eskütérre, tehát így kötötték össze gyakorlatilag a pesti részt ezzel az épülő híddal, és az útba lévő épületeket pedig lebontják. Ekkor bontották le a plébánia épületét, ahol például Liszt Ferenc töltött sok időt, és a bontásra kijelölt épületek közül végül csak a plébánia templom menekült meg pénzhiány miatt, úgyhogy örülhetünk neki, hogy ez a templom ez nem esett.
1: Nem volt. Viszont felszabadultak telkek.
2: Igen, és hát ezek lettek a főváros legértékesebb területei, úgyhogy megérthetjük, hogy a három legfontosabb telket az uralkodó család szerezte meg. A két központi helyen fekvőt Klotild Mária főhercegné, József Károly főherceg felesége szerezte meg, a harmadikat pedig maga a király Ferenc József. Úgyhogy itt jön be a Klotild kapcsolat, tehát József Károly főherceg felesége volt Klotild, és ők vették meg ezt a két telket. A főhercegné felkérte a nagykörúti New York palotával jó nevet szerzett Korb Flóris Gigel Kálmán építészpárost, korábban Hausmann Alajos irodájánál dolgoztak, és ők készítették tehát el a terveket. A két építész angol barokk stílusú ikerpalotát álmodott meg a út szélén fekvő két telekre, és ez a két palota tulajdonképpen az épülő híd kapujaként is szolgált volna a tervek szerint, aztán ez így is történt. Először a déli palota építéséhez kezdtek hozzá, és ezt követte majd az északi palota építése.
1: Akkor vívmányait mennyire használták ezekben az épületekben, palotákban?
2: Több ilyen vívmány is alkalmazásra került. A földszinti és a félemeleti részek érdekessége például, hogy vas szerkezettel épült, amit faragott kővel burkoltak be. Ezeken a szinteken, ahogy ez akkoriban szokás volt, üzlethelyiségeket alakítottak ki. Az első emeleten egyesületek és társaságok számára hoztak létre helyiségeket nagy belmagassággal, a második és harmadik emeleten pedig bérlakások kaptak helyet. Ezeknek a lakásoknak az volt a különlegessége, hogy a fűtést zsolnai cserépkályák biztosították, és itt állították szolgálatba a főváros első liftjét is, tehát ez is egy újdonság volt.
1: Milyen adatok vannak még ezekről az épületekről?
2: A saroktornyok, amelyek a mai napig meghatározó elemei a városképnek, 48 méter magasak, és a csúcsukat a főhercegi korona felnagyított mássai ékesítik. És itt jön be az a városi legenda, hogy a déli Klotild palotát a pesti köznyelv szereti Matildnak hívni. Ennek a névnek a mögöttes történetére igazából semmi forrásunk nincsen. Azt tudni véljük, hogy a korszakban élt egy Matild nevű családtag, de ő bőven az épület elkészülte után született. Viszont ennek az épületnek az aljában nyílt meg annak idején a híres belvárosi kávéház, aminek Krúdi Gyula volt látogatója, ezért most ugye nem régiben adták át azt a zsáner szobrot, amely Krúdit ábrázolja, hajdani belvárosi kávéház mellett.
1: A paloták környezete milyen volt, hogy alakították ki?
2: Akkoriban két szobrot is felállított tartottak itt a paloták környezetében. A déli palota előtt 1908-ban Verbőci Istvánét, az északi előtt pedig Pázmány Péterét 1914-ben. Mind a két szoborról az fontos tudni, hogy tagja volt annak az úgynevezett 10 szobornak, amelyet főváros kapott Ferenc Józseftől ajándékba. Ez a 10 szobor akkor készült el, amikor egyszer megállapításra került Ferenc József is megállapította, hogy nincs elég köztéri szobor a fővárosban, és ő adományozott jelentős összeget arra, hogy 10 szobor jöjjön létre. Ezek a következők voltak, felsoroljuk őket csak pontosság kedvéért. Szent Gellért szobra, Anonymus, Hunyadi János, Verbőci István, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Betlen Gábor, Pázmány Péter és Pálfi János. Egy-két szobor eltűnt az évszázad folyamán, de a legtöbb az megvan a Kodálykörömdön, a Hősök terén, illetve akár a Horváth Mihály téren, ahova Pázmány szobor került. Tehát a szobroknak a jó része az a mai napig fellelhető és megtekinthető.
1: Lassan elérkezünk az első világháború időpontjához, és ez milyen hatással volt?
2: Igen, hát a háborús nehézségek a Habsburg családot is elérték, úgyhogy 1917-ben kénytelenek voltak eladni a palotákat, ekkor egy magyar földbirtokos vette meg őket, és ettől kezdve szinte követhetetlen a két palota sorsa. Azt tudjuk, hogy a főváros II. Világháborús ostroma alatt mind a két épület találatot kapott, az északi Klotild palota súlyosabb sérüléseket szenvedett, elégtek például az üzlethelyiségek faragott portáljai. Ezután pedig tovább folytatódott ez a 20. századi zivatalos történelem, megsérültek a zsolnai csempék, az öntött vas elemek, ezek jó része elpusztult, és az első emeleti helyiségeket is átalakították a kor szelleme szerint. Irodákat helyeztek el bennük. Aztán a déli Klotild palota előtti Verbőci szobrot, az ostromot követő szobor döntögetések tüntették el. A Pázmány szobora szerencsésebb volt, egészen 1958-ig állhatott a helyén, és ekkor szállították át a 8. kerületi Horváth Mihály térre. Úgyhogy ennek ez lett a sorsa.
1: Felújítás, műemlékvédelem, gondolom ez következett most.
2: Igen, hát főleg a rendszerváltás után azért ezt láthattuk, akik ott az Erzsébet...
1: Felújítás, műemlékvédelem, gondolom ez következett most.
2: Igen, hát főleg a rendszerváltás után azért ezt láthattuk, akik ott az Erzsébet híd vagy a Ferenciek tere környékén jártunk, hogy

0: Saint Regis Hotel, ami tényleg nem volt még eddig Magyarországon, úgyhogy két gyönyörű új hotel van, igyekeztek tényleg a műemléki szempontokat figyelembe véve helyreállítani az épületeket, és hát ennek köszönhetően számos olyan értékes részlet tért vissza, amely a II. Világháború alatt vagy után megsérült, illetve elpusztult. Úgyhogy elmondhatjuk, és én nagyon örülök neki, hogy végre egyik palota sincs felállványozva, mind a kettő régi fényében ragyog, tényleg beragyogva, keretezve a Ferenciek terét, és hát tényleg egyfajta kapuja az akkor épült Erzsébet hídnak.
1: Nagyon köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy mondattal kezdeném. Budán lakni, világnézet. Aki szerintem ezt hallja, és picit jártas az irodalomban, azt gondolom már most tudja, hogy kiről fogunk beszélgetni, Márai Sándorról. Hiszen egyébként ő Budához ezer szállal kapcsolódik, de hogy most miért beszélgetünk a Budapest múzeumai sorozatunkban róla, az már is kiderül.
2: Hát igen, azért beszélgetünk róla, mert idén március végén nyílt meg az első kerületben a Márai emlékkiállítás Budára költöztem címmel, úgyhogy valóban ezer szállal kötődik, de most már ennek van egy állandó kiállító tere is, tehát ide bárki bármikor elmehet, és meg ismerkedhet Márainak a Budához való viszonyáról.
1: A Virág Benedek házban látható egyébként ez a kiállítás, és hogy nagyon érdekes, hogy Magyarországon, meg főleg Budán nem volt állandó kiállítás, máshol már létrejött Igen. egyébként, de itt most nyílt meg először. Na hát vegyük végig, hogy Márai Sándor hogyan kapcsolódik Budához.
2: Nem a fővárosban született,

0: hanem Kassán született 1900-ban, és először 14 éves korában érkezett Budára, középiskolába, csak egy évre, aztán egyetemi tanulmányai miatt 18 éves korában költözött Budapestre, ekkor már újságíróként dolgozott, és ebben az évben jelent meg az első verses kötete is. Ekkor nem maradt még sokáig, hiszen 1919-től néhány évig Németországban, aztán Franciaországban élt, és majd csak 1928-ban tért haza, hogy letelepedjen Budán, a Mikó utcában. Ott lakott tehát. A Krisztina városban csaknem 20 éven keresztül volt számára ez az otthon. Tényleg számos környékbeli kiskocsma, vendéglő, kávéház is törzsvendégként tartotta őt számon, tehát nagyon beleélte és beleírta magát a Krisztina városi életérzésbe.
1: Ezáltal a kiállítás által, ha ellátogatunk ide, megismerhetjük az ő életének minden fontos mozzanatát.
0: Főleg a Budához kapcsolódó fejezete mozzanatait, a budai életének a színtereit, külön hangsúly fektet a kiállítás a Krisztina városhoz kötődő időszakára, amely az alkotói pályának mondhatjuk, hogy az egyik legtermékenyebb időszaka volt. Itt írta ugyanis a Gyertyák csonkig égnek című könyvét, az Egy polgár vallomásait, az Eszter hagyatékát, a Füves könyvet és a Kassai polgárok című művét is. Tehát a legnagyobb könyvei, ha úgy tetszik, itt születtek a Krisztina városban. Bemutatja azokat a kötődéseket is, amelyek emellett mindannyiunk életében jelen vannak, a szülővároshoz, a családhoz való tartozást, azt a fajta polgári értékrendet, amire annyira jellemző volt, illetve az ő hivatáshoz, az írói hivatásához és a magyar nyelvhez való hűségét is bemutatja a kiállítás. Több olyan bútort is találunk, amely egykor az író és a családja tulajdonában volt, ezek közül mindenképp kiemelkedik az íróasztala, amelyeket fényképekről is ismerhetünk, de szekrény, ágy és fotel is található a kiállított tárgyak között.
1: Márai nagyon sokat volt tehát Magyarországon, de nagyon sokat volt külföldön is. Volt olyan szakasz az életében, ami meghatározó?
0: Hát az élete második fele tulajdonképpen az külföldön telt, 1948-ban hagyta el Magyarországot, már 3 évvel korábban, 1945-ben is megfogalmazta az eljövő új világrenddel kapcsolatos aggodalmát, a függetlenségi elvesztésének a félelme is megjelenik, illetve a kiépülő diktatórikus rendszerrel kapcsolatos érzései, úgyhogy Olaszországban telepedett le a családjával, és itt írta meg a magyar líra egyik kiemelkedő alkotását, a Halotti beszéd című versét, amely az elveszített szülőhaza iránti nosztalgiát jeleníti meg. A kilátástalanságot oldotta némileg, hogy 1951-től a Szabad Európa Rádió munkatársa lett, és ettől kezdve minden héten felolvasta a jegyzetét egészen 1967-ig. Ez egy nagyon termékeny, szép időszaka volt.
1: Olaszország után ő hova költözött?
0: 4 évvel később, 1952-ben New Yorkba költözött, ahol megviselte az ott tapasztalt lélektelenség, megfogalmazta egy mondatban, ami szerintem szintén nagyon magvas, új hazát nem lehet keresni, csak pénzt lehet keresni, és a pénz birtokában tartózkodási helyet.
1: Ez
0: fájdalmas.
1: Igen, nagyon sok mindent elmond. Az, hogy itthon mi történt, az hogyan hatott rá?
0: Az 56-os forradalom leverése után New Yorkban írta meg a Mennyből az angyal című megrendítő versét a forradalom csodájáról, és aztán annak a vérbefolytásáról. És aztán hazaköltözött a vén kontinensre vissza Olaszországba, 1967 és 79 között, tehát ismét Olaszországban él, és aztán 1980 és 89 között visszament az Egyesült Államokba, San Diegóban élt. Tehát itt látszik, hogy nem találta a helyét, látszik az a gyökértelenség, az otthontalanság, hogy kereste a helyét, és tényleg sodródott.
1: Viszont folyamatosan írt, a művei megjelenhettek, vagy ez az az időszak volt, amikor nem engedték?
0: Főleg külföldön jelentek meg a művei, és a hazájától távol töltött 40 év alatt itthon, Magyarországon nem ismerhették az írásait, hiszen Márai a tiltott szerzők listáján volt, és amikor 1988-ban némileg enyhült az elnyomás, megkeresték őt Magyarországról többen is, hogy kiadnák a műveit, de akkor ő nemet mondott, és a magyarázatot az 1967-ben írt végrendeletében találjuk, ebben ugyanis azt fogalmazta meg, hogy ha az oroszok elhagyják Magyarországot, a demokratikus választások után a kéziratait felesége tegye letétbe a Magyar Tudományos Akadémiánál, tehát addig nem akart itthon bármit is megjelentetni, amíg az oroszok el nem hagyták az országot.
1: Hogy folytatódott az ő élete?
0: Ezt a változást várta, de hát az ő életében ez nem következett be. Élete vége fele minden rokonát elveszítette, és minden bizonnyal megelégelte azt, hogy magányosan és betegen élt, úgyhogy 1989. február 21-én az amerikai San Diego-i otthonában ő maga vetett véget életének egy saját maga által vásárolt pisztollyal. És hát ebben az a tragédia, hogy itt már csak egy hónapra voltunk a pártállami rendszer felszámolására létrehozott ellenzéki kerekasztal megalakulásától, tehát már tényleg a rendszerváltás kapujában dobta el magától az életet.
1: Hol helyezték őt végső nyugalomra?
0: Kívánsága szerint a csendes óceánba szórták a hamvait, tehát a kassai polgár, a budai polgár, akit gyakran világpolgárnak is neveztek, évtizedeken keresztül hontalanul bolyongott a világban, és hát talán mondhatjuk azt, hogy még a halála után se pihenhetett meg, úgyhogy ma is ott bolyong a csendes óceán habjaiban, és hát nincs olyan hely, ahova mi elmehetünk és leróhatjuk kegyeletünket egy szálvirág kíséretében, úgyhogy ez a gyökértelenség, ez az otthontalanság, ez a halála után is vele maradt.
1: Van-e valamilyen üzenet, amelyet még így az emlékezés kapcsán elmondanál?
0: Te is egy idézettel kezdtél, én a kassai polgárok kezdősorával fejezném be. Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél.
1: Ha tehetik, látogassanak el a Budára költöztem állandó márai kiállítást megnézni a Virág Benedek házba, és egyébként folyamatosan vannak programok is ehhez kapcsolódóan, ezt pedig a weboldalon megtalálják. Köszönöm!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban vannak sorozataink, van olyan, ami minden héten hallható, és van olyan, amelyet időről időre előveszünk, ilyenek a beszédes utca nevek is. Most pedig az ördögárok történetét fogjuk megismerni. Hol van az ördögárok?
2: Hát az ördögárok egy nagyon-nagyon hosszú földrajzi egység, ha úgy tetszik. A Nagykovácsi medencében ered, tehát Budapest közigazgatási határán kívül, aztán Nagykovácsi remete szőlős és Budapest második, majd első kerületének érintésével körülbelül 20 kilométert tesz meg, ameddig el nem ér a Dunáig. Tehát egy meglehetősen hosszú patakról van szó, amely ebben az ördögárokban folyik. Ez egy időszakos patak meder tulajdonképpen, és most már inkább csak ritkán, nagy esőzések után van benne víz. Én az ördögárok mellett lakom, tehát én minden nap látom az ördögárkot, és át is megyek fölötte. Van, amikor tényleg száraz a meder, van, amikor pedig hömpölyög benne a víz, úgyhogy nekünk nagyon fontos része az életünknek az ördögárok.
1: Mindig ez volt a neve?
2: Nem, korábban több más neve is volt. Hívták például Szent Pál árkának, utalva arra, hogy a forrás közelében állt régen a pálosok központjának számító Budaszentlőrinci kolostor. Aztán amikor a Tabánon fut keresztül, akkor az ott dolgozó tímárokról kapta a Tímárpatak nevét, és amikor az eredés helyére utaltak, akkor ugye Nagykovácsira utalva egy időben Kovácsi pataknak is nevezték, de az összes név közül az ördögárok név az, amely a legbeszédesebb, én azt gondolom, és ez a név a középkorra vezethető vissza, amikor is a szeszélyes vízjárású vízfolyások gyakran kaptak ilyen ördögi vagy ördöggel kapcsolatos nevet. Érdekesség különben, hogy a torkolata közelében álló Gellért hegyet egykor Boszorkányok hegyének is nevezték, erről már beszéltünk korábban, és azt hitték ugyanis a hegyről, hogy a Boszorkányok találkozó helye volt. Tehát elmondhatjuk, hogy a Boszorkányok hegye alatt volt az ördög patak, vagy az ördögárok. Milyen regényesen hangzik ez így együtt.
1: Tehát Nagykovácsi medencéből ered, a második kerületben is, az első kerületben is megtalálható, de hogy képzeljük el az ő útját?
2: Nagykovácsi és Remeteszőlős után a Remetehegy és a hosszú erdő között húzódik az a bizonyos nagyon-nagyon látványos remete szurdok. Ez biztos, hogy már a túrázók, a természetkedvelők ismerik. A szurdok barlangjainak régészeti feltárása során nagyon sok izgalmas lelet került elő, például gyapjas orrszarvú, barlangi medvecsontok, egy neandervölgyi ember három foga, de úgy tűnik, hogy ebben a barlangban, ahol itt a patak folyik alatta, a középkorban lehet, hogy egy pénzhamisító műhely is működött. Tehát nagyon regényes ez a környék mindenképpen. És elmondhatjuk azt, hogy Mária remetétől kezdve egészen a torkolatig az ördögárok már inkább egy ilyen urbanizált mederben folyik, hol mohás kövekkel, hol pedig betonlapokkal kivélelt árokban. És hát persze ez sem volt mindig így, hiszen a korábbi időkben kiterjedt ártere volt a pataknak a mai Városmajor területén, ami nagyon sokáig kaszáló, majd közpark volt, és az ördögárok az évszázadok során leginkább a Tabánban hagyott mély nyomot, ugyanis a városnak ez a része korábban egészen máshogy nézett ki. Az 1930-as évekig tudjuk, hogy gírbe-gurba utcácskák voltak, erről is beszéltünk már korábban. Ezeknek a kis házikóknak, utcáknak ma már nyoma sincs, viszont a területnek a neve a török időkből származik, Debagane szóból, ami tímár telepet jelent, hiszen a bőrkészítés az egy vízhez kötött munka volt, és így a patak közelsége nagyon sok tímár vonzott erre, ebbe a városrészbe akkoriban. Tehát nagyon fontos eleme volt a Tabánnak is az ördögárok.
1: A víze az milyen minőségű volt a különböző időszakokban?
2: A 19. században már elmondhatjuk, hogy borzasztóan büdös volt és koszos, tehát az ördög név az itt is, mintha az ördög katlana lett volna ott a meder alján, és hát a fertőzések terjedésében is fontos szerepe volt, köszönhetően annak, hogy tulajdonképpen a szennyvíz elvezetésére szolgált, és ezen persze az áradások sem segítettek, hogy 1872-ben elkezdték befedni ezt a patakmedret, ugye a bűz miatt elsősorban, és még folytak a munkálatok, amikor 1875 júniusában egy heves esőzés következtében hirtelen megáradt az ördögárok, és hatalmas pusztítást végzett a Tabánban. Erről olvastam olyan feljegyzéseket, és láttam képeket is, hogy a templomokból például kimosta a megáradt ördögpataknak a vize a koporsókat, és a Dunán hömpölyögtek a koporsók. Tehát egészen elképesztő tényleg, és hát nagyon-nagyon sokan meg is haltak, úgyhogy a katasztrófát követően folytatták a patak befedését, 1878-ban már a Városmajortól a Dunáig tartó szakaszt fedték be, és a Döbrentei téren még mindig látható a befedés előtt itt átívelő híd egyikének a darabja. Ez ott van, hogyha megyünk a Döbrentei téren villamossal vagy busztal, akkor láthatjuk ezt a most már műemléknek számító darabot. 1920-ban aztán a Városmajori szakasz is eltűnt a szem elől. A jelenkori történetesen túl vidám ennek a pataknak, hiszen sokáig a főváros szennyvíz elvezetőjeként működött, a csepeli szennyvíztisztító üzembe helyezése előtt a budapesti háztartásokból naponta kb. 600 ezer köbméter szennyvíz került a folyóba, és ebből 50 ezer köbméter az ördögárok kifolyásánál érkezett. Szóval úgy ez a bűzös, szennyes víz, ez a 20. században is megismétlődött.
1: És aztán a csepeli szennyvíztisztító megépülésével mi történt?
2: Az egy nagyon pozitív fejlemény volt, hiszen 2010-től megépülte után az ördögárok már nem a Dunába, hanem a budai főgyűjtő csatornába fut bele, az Erzsébet híd melletti nyílás pedig csapadékos időben túlfolyóként működik, tehát már nem a szennyvizet látjuk, hanem tényleg a patak vize szokott itt túlfolyni. Bár a szennyvízhálózatok egyre kiterjedtebbé válnak, a terhelés csökken ezzel párhuzamosan, az illegális szennyvíz bevezetések azért mára sem szűntek meg teljesen, tehát néha ezt érezhetjük a különböző szagokból, de azért nem olyan mennyiségben, mint korábban. A patak ökológiai helyreállításának a terve is már többször megfogalmazódott, és az elfedett mederszakaszok kibontása is felmerült, mint ötlet. Gyakorlati megvalósítására egyelőre várni kell, úgyhogy az ördögárokban az ördög patak, ha éppen van víz a medrében, akkor továbbra is egyelőre a szürke betonlapok között csörgedezik tovább.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklós Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Papp Ildikó, esztétikai bőrgyógyászt és életmódorvost. Szervusz, Ildikó!
2: Szervusz, Edina, és én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Örülök, hogy jöttél. Ugye, ha úgy nagyjából megkérdezzük az embereket, hogy mit szeretnének az életükkel kezdeni, hogyan szeretnének élni, akkor azért az egészség az biztos, hogy az első helyen lenne. Aztán valahol ott lenne még a hosszú élet, és hát talán a szépség is. A te témakörödbe azt hiszem, hogy mind a három beletartozik. És az esztétikai bőrgyógyászat terén, ahol ugye jelen van a szépség és az egészség, mintha mostanában paradigmaváltás zajlana.
2: Igen, ezt nagyon jól látod. Inkább a szépség az, amelyik dominált eddig, és hogy tudunk ráncokat eltüntetni, és hogy tudunk minél szebb bőrt csinálni, viszont nem foglalkoztunk azzal, amit az előbb hozzátetted, hogy egészség. Tehát, hogy a bőr az nem önállóan működik, hogy semmivel nincs összefüggésben, hanem nyilvánvalóan a bőr a belső létünk, egészségünknek is a tükre. Tehát egyre inkább afelé megy el a trend, sőt, ez már pontosan itt van, hogy a bőr a belső egészséget tükrözi. És nem lehet bőrbetegségekről, szép bőrről és egészséges bőrről és szépségről beszélni anélkül, hogy a belső egészségről ne beszélnénk. Tehát ahogy ez a longevity téma, ez most már mindenhol ott van, és egyre inkább előtérbe kerül, ami valójában arról szól, hogy nem hogy élünk tovább, hanem hogy tudunk minél egészségesebben, boldogan megélni az idősebb éveket is, anélkül, hogy bármilyen egyéb segítségre szorulnánk, vagy fájdalmaink lennének. Így a bőrhöz is jött valójában ez a téma, az úgynevezett skin longevity. Ez a skin longevity, ez arról szól, hogy nem arról, hogy tudjuk a ráncokat eltüntetni, hanem arról szól, hogy a bőr biológiai működését hosszú távon hogy tudjuk fenntartani, és hogy tudjuk optimalizálni, és hogy tudjuk minél inkább fiatalosan tartani, úgyhogy funkcionálisan is jó legyen, és gyulladásmentesen is működtetni.
1: Ugye korábban az anti-agingen volt a hangsúly. E tekintetben egy egészen más szemléletet képvisel a skin longevity?
2: Igen, egészen más szemléletet. Ahogy az előbb is említettem, régebben ránctalanításról volt szó. Most már valójában sejt- és szövetvédelemről beszélünk. Tehát a sejteknek az optimális működéséről van szó, a szöveteknek a védelméről van szó. Régebben tüneteket kezeltünk, most helyette a biológiai öregedést lassítjuk. Tehát nem csak ránézünk egy bőrre, és azt mondjuk, hogy száraz, és akkor adunk rá valami krémet, hanem megnézzük, hogy mi van mögött. Régebben rövid távú esztétikai kezeléseket végeztünk, most ez átváltott hosszú távú funkcionális fiatalosságra. Tehát sejtszinten mi zajlik valójában. Régebben az anti-agingnél egy külső beavatkozás volt, most a külső belsőt együtt kezeljük.
1: Uh-huh. És akkor korábban azért zömében a bőrhibákat leplezni kellett, ugye? Tehát, hogy arra törekedtünk, hogy azok ne legyenek láthatóak. Most pedig, ha jól értelek, akkor valahogy belülről változtatjátok meg az okot.
2: Igen, nyilvánvalóan arra is törekszünk, hogy kívülről ne legyen látható, de megnézzük, hogy ez miért van. Tehát, mint ahogy ezt az előbb is, ezt a száraz bőrt említettem, ami elég gyakori, ez valójában megnézzük, hogy miért száraz ez a bőr. Nagyon sok pajzsmirigy beteg van, megnézzük a hormonális állapotot, megnézzük, hogy mik azok a gyulladásos tényezők, amik ezt okozzák. És a kettőt együtt kezelve egy sokkal komplexebb változást tudunk elérni.
1: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést dr. Papp Ildikó esztétikai bőrgyógyásszal és életmódorvossal.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Papp Ildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmód orvos. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos minden szempontból. Ez pedig az, hogy voltaképpen mi az, ami felgyorsítja a bőr öregedését?
2: Ez nagyon jó kérdés. Elsősorban, ha a number one-t kell kiválasztom, akkor azt mondom, hogy az UV-sugárzást, ha hiszed, ha nem. Az nagyon fontos, ez a legnagyobb olyan külső tényező, amelyik a bőr öregedésében nagyon komoly szerepet játszik. Azt tudom mondani, hogy akár a külső tényezőknek a 90%-ában ez játssza a legfontosabb szerepet, az UV-sugárzás. Na most, ide tartozik a krónikus stressz is, amelyik szintén nagy mértékben befolyásolja, különböző belső gyulladásokat okoz. Szintén ide tartozik a nem alvás. Ugye ezzel már régen beszélünk, hogy ha sokat alszik az ember, akkor megszépül, ez nem teljesen így van, a túl sok alvás sem jó, de az alvás bizony az egy sokkal fontosabb tényező még annál is, mint amit korábban gondoltunk. Vagy ha valaki rosszul alszik, ugye? Tehát nagyon sokszor felébred, nem pihentető az alvása, szintén. A dohányzásról nem beszélek, azt tudsz, és szintén nagyon tud károsítani a sok cukor. Tehát az bontja a kollagén, szintén nem túl jó, és a levegőszennyezés szintén. És ami érdekes, és ezt azért nem annyira tudtuk régen, hogy a bőr minőségét és magát a bőrnek a szépségéért azt tudom mondani, hogy sajnos csak 20-30%-ban a genetika a felelős, és az összes többi az életmód.
1: Aha, akkor nem mutogathatunk fölfelé.
2: Nem ám, csak 20-30%-ban, de egyébként nagy mértékben az életmódunk befolyásolja. Hogy mennyit napozunk, hogy mennyit védjünk, hogy mennyi stressz van, hogy mennyit alszunk, és ez hogy történik. És természetesen a betegségeink is.
1: Az UV-károsodás az nagyon jelentős tényező, de mikortól érdemes a bőrt elkezdeni védeni? Mert most nekem az jutott eszembe, hogy hát már gyerekkortól, nem?
2: Ez nagyon fontos. Tehát a bőr nem felejt, mindig ezt szoktam mondani, mint bőrgyógyász, ugyanis minden leégés és minden felhólyagosodás, a többi, ez erre mind emlékszik a bőr, tehát ez összeadódik, és ebből jönnek a későbbiekben a különböző rákos elváltozásoknak a száma. Úgyhogy gyerekeket különösen védeni kell az UV-sugárzással szemben. Az sem mindegy, hogy mivel. Ha a napfényvédő, akkor az inkább fizikai legyen a gyerekek esetében, és kevésbé kémiai tartalmú. Tehát igen, apró csecsemőkortól kell védeni a bőrünket, és még az UV-sugárzással kapcsolatban ott szokott a probléma lenni, amikor én a pacienseimnek is mondom, hogy igen, télen is kell napfényvédőt használni, és nem 5-öst, meg 15-ös faktort, ami esetleg benne van a krémünkbe, vagy az alapozónkba, hanem 50 pluszosat. Magyarok azok nagyon szeretik, ha jó barnák, lesülnek, és látszik rajtuk, hogy nekik úgy érzik, hogy akkor egészségesek, ha jó barna a bőrük. Ez nem biztos, hogy annyira jó a bőrt, azt védeni kell, és télen, nyáron 50 pluszos napfényvédőt használunk.
1: De már nem annyira trend a barna bőr, nem?
2: Igen, egyre kevésbé, aha, hála Istennek, egyre kevésbé, de azért még nyáron nem tudunk valójában ettől elvonatkoztatni. Tehát nyáron azért még mindig jó, ha látszik, hogy mi nyaralni voltunk, és akkor a bőrünk is barna.
1: Jó, hát akkor télen, nyáron, szélben, napsütésben használatos a fényvédő, lehetőség szerint minél nagyobb az 50 pluszos. És mit gondolsz arról, hogyha valaki egész egyszerűen az öltözetével védi a testét? Tehát vannak ilyen lenruhák, amik szintén hát szerintem egész jól védenek.
2: Azok nagyon fontosak, természetesen. Megmondom őszintén, hogy többször voltam Dél-Koreában, és ott azért nagyon meglepő dolgokat lehetett látni, tehát amikor az ember sportolt, vagy ott látom, hogy sportolnak, és kint vannak a levegőn, lehet, hogy egy kicsit úgy érezzük mi, hogy már túlzásba viszik, de akár maszkban vannak, de nem ez a száj, hanem az egész arcukat maszk, kesztyűben vannak, hosszú folyóban, tehát ők nagyon-nagyon védik, tehát különösen Ázsiában nagyon trendi a fehér bőr, és az abszolút ne legyen UV-károsodott. Igen, egyébként pedig a ruhák, ezek nagyon fontosak, vannak már olyan ruhák is, amiket akár vízbe is lehet használni, UV-faktorral védettek, és akkor különösen az erre érzékeny fehér bőrűek, azok nem fognak leégni.
1: És akkor ugye ez még csak egy faktor a több közül, tehát azért ott van még az alvás, a stressz, és hát most ez utóbbival kapcsolatban hát nem is mindig tudunk sokat tenni.
2: Igen, és nem is az aktuális stressz, hanem a krónikus stressz az, ami. Tehát amikor az ember már gyakorlatilag nem is érzi, hogy egy állandó felfokozott kortizolos állapotban van, ha ezt akár így tudom mondani, mert gyakorlatilag folyamatosan érik a stresszek, és egy folyamatos stresszben vannak. Ez viszont gyulladást okoz a szervezetben, tehát ez azért nagyon-nagyon meglátszik.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, hiszen a gyulladásoknak nagyon sok szerepe van a bőr egészsége szempontjából is. Folytatjuk a beszélgetést dr. Pap Ildikó esztétikai bőrgyógyásszal, életmódorvossal.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Papp Ildikó, esztétikai bőrgyógyász, életmód orvos. A Skin Longevity-ről beszélgetünk, amiről már volt szó korábban, de mégis bővebben hogyan fejtenéd ki? Tehát hol van a fókusz, vagy melyek az alappillérei?
2: Igen, köszönöm, hogy ezt megkérdezted. Ugye az UV-ről már az előbb volt szó, de hát ide tartozik az egyik legfontosabb alappillére az, hogy prevenció, tehát vagy valójában a megelőzés. Előbb ugye beszéltünk az UV-védelemről, de ugye itt az is számít, hogy a dohányzást azért érdemes elhagyni, és a környezeti hatások, tehát a levegőszennyeződés, a többi, tehát lehetőség szerint ezekre is van már megoldás, van olyan UV-védelem, tehát napfényvédő, amiben környezeti hatások, toxinok elleni védelem is benne van. Tehát a megelőzés az egy nagyon fontos pillér. A következő a protekció, tehát ez a védelem valójában különböző antioxidánsoknak a használata, a bőr barrier, ami azt jelenti, hogy a bőr védő rétegének a védelme, annak megtartása, tehát ne engedjük, hogy nagyon párologtasson a vizet, a nedvességet, bent tartja a bőrbe, a bőr barrier, nagyon fontos sok szerepe van. A harmadik a regeneráció, a helyreállítás, tehát ha bármilyen sérülés éri, vagy bármilyen aging által is okozott káros tényező, akkor tudjon regenerálódni a bőr. Ezekre a retinoidok nagyon jók, mint krémekben, vagy nagyon sok biostimulátor anyagok vannak, amiket az esztétikai bőrgyógyászatban használunk. Ilyenek a lézerek, vagy az utóbbi idő nagy felfedezetjei az exoszómák. Tehát a regeneráció a harmadik pillér. A negyedik pillér az úgynevezett metabolikus támogatás, és itt jön be az, hogy nem csak a bőrt nézzük, hanem a test egészét. Tehát nézzük meg a hormonális változásokat. Itt pász volt szó a pajzsirigyről, de hát itt van a menopauza. Erről is érdemes majd beszélni. Tehát ezek hormonális támogatás nagyon fontos, és ide tartozik a mikrotápanyagok. Bevisszük-e valójában azokat a anyagokat, milyen a D-vitamin szín, milyen a vasszint, milyen a szelén, a cink, tehát hogy a metabolikus támogatás nagyon finom. Végül pedig szintén nagyon fontos alappillér a személyre szabott stratégia. Ide tartozik ugye a genetika, amit beszéltünk, az az életmód, az a lifestyle, amiről beszéltünk, és az epigenetika. Ez mind ide tartozik.
1: Ez egy holisztikus szemléletmód.
2: Abszolút. Tehát végre visszatérünk arra, hogy nem csak kiragadunk egy részt, és csak egy kis részét nézzük különállóan a különböző szervnek, szervrendszereknek, hanem a szervezet egészét nézzük, mint működés.
1: Hiszen annak akkor ezek szerint nincs értelme, vagy nem elég hosszú távú, hogyha csak a bőrt kezelik.
2: Az valójában az csak a külsőségnek a kezelése, tehát az nem az okot kezeljük. Én nagyon fontos, hogy az okot kezeljük, az ok kezelése után beavatkozunk, és akkor utána ott van az eredmény. De ez a kettő valójában ez együtt tud menni.
1: A Skin Longevity alapját, azt valószínűleg hosszas kutatások előzték meg.
2: Így van. Nagyon sok tudományos alapja van a Skin Longevity-nek, nagyon régóta foglalkoznak vele. Tehát ez a gyakorlatilag a longevity medicinnek és a bőr biológiájának a meccéspontján van a Skin Longevity. Ide tartozik, ez a koncepció magába foglalja a sejtszintű egészséget. A bőr sejtjei hogy működnek valójában? Hogy tud megújulni? Hogy tud védeni, hogy tud jól működni, fent tudja-e tartani a bőrnek az egészséges szerkezetét. Ha ez romlik, akkor a bőr nem csak öregebbnek látszik, hanem valójában kevésbé tud működni, a sejtek nem termelnek megfelelő energiát, ez a mitokondriális működés. Mit jelent ez lefordítva valójában, hogy nem csak léteznek ezek a sejtek, hanem megfelelően kell, hogy energiát termeljenek ezek bőr kevésbé tud regenerálódni, ha az energiatermelés az nem megfelelő, képes legyen a bőr megújulni, mert ha lassabban cserélődnek a sejtek, akkor nem tud, bőrfakóbb és vékonyabb lesz. Hogy reagálnak a környezetükre? Védekező, tehát legyen egy védő-védekező rendszerük, ami az UV-t, a stresszt, a szennyezést, azt ki tudja védeni. És szintén nagyon fontos ez egy újabb kutatás, hogy bizonyos, hogy a sejtek ne károsítsák egymást. Tehát az öregedés kapcsán vannak olyan sejtek, amelyek ott maradnak bent a bőrbe, és különböző káros anyagokat termelve a környezeti sejteket is károsítják. Szintén fontos a gyulladáskontroll, ha ezt tudom mondani. Egy fokozatosan alacsony szinten lévő gyulladás az felgyorsítja az öregedést, egy bontja a kollagént, gyengíti a bőr védőrétegét, fokozza a pigmentációt, és a bőr érzékenyebb lesz. Tehát a bőr valójában elfárad. Amiről volt még szó, a bőr barrier, tehát a védekező funkcióinak, egy jól működő védőrétegnek kell lennie, hogy a különböző külső hatásokat ki tudja küszöbölni, és a kollagénvédelem is nagyon fontos, mert nem csak azt akarjuk, hogy a kollagén termelődjön, hanem az is egy nagyon fontos, hogy minél kevésbé bomoljon le a bőrben.
1: És mit tehetünk ezért? Tehát csak a bőrünket táplálhatjuk, vagy pedig akár táplálkiegészítők formájában is bevihetjük a kollagént?
2: Igen, a táplálék kiegészítők formájában is be tudjuk vinni a kollagént. Az az igazság, hogy nagyon különböző az embereknek a bél rendszere, a mikrobiomja, nem tudjuk mennyi szívódik fel belőle, valamennyi biztos, de az egyik embernél X, a másiknál 2X, és van, akinél gyakorlatilag alig. Tehát ezek a kiegészítők, ezek nagyon jók lehet, de ezt viszont azt szoktuk mondani, hogy helyileg, tehát magában a bőrbe is azért nem baj, ha kollagént helyileg is jutatunk, az rögtön oda megy, vagy ott található, oda adjuk be, ahol arra valójában szükség van. És hát a saját sejtjeinket is nagyon fontos, hogy stimuláljuk, tehát serkentjük arra, hogy kollagén termeljen, mert hogy el tud azért a sejt is, ahogy ezt mondjuk csak köznyelven, hogy lustulni, de hát valójában a funkciója az csökken.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Papildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Pap Ildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmód orvos. A szervezetünkben zajló gyulladásokat, legyenek akár enyhébbek vagy súlyosabbak, mi feltétlenül észrevesszük, észleljük?
2: Nagyon fontos itt valójában tisztázni, hogy ezek nem olyan gyulladások, hogy amit látunk, mint például a bőrön egy furunkulós, vagy hogy be van gyulladva valamilyen szervünk. Ezek valójában egy alacsony szintű gyulladás, amit csak éppen mérni lehet, különböző biomarkerek az, amelyek ezt mutatják. Tehát nem egy nagy fellángot, nem ez a lázzal járó hatalmas gyulladás. Ezek apró, finom gyulladások, amelyek gyakorlatilag akár azt is mondhatom, hogy észrevétlenül mennek a szervezetbe egy jó ideig, a stressz például, nem alvás szintén tud ilyeneket okozni. Ilyen alattomosan okoznak problémákat. Ez nagyon nem teszi jót a szervezetnek, ez a longevity nem szolgálja, ezt a bőrt valójában nem szolgálja. Nézzük meg, hogy vagy akár ha krónikus betegségek vannak, azok szintén egy állandó minimális gyulladást tudnak a szervezetben fenntartani. Tehát nagyon sok krónikus betegségek, például inzulin rezisztencia, nagyon-nagyon gyakori, amiben akár gyulladás is fennállhat. Különböző autoimmun betegségek esetén. Még azt mondom, hogy a menopauza körüli állapotok is lehetnek ilyen, vagy különböző bőrgyógyászati kórképek, mint például a rozácea, vagy a pikkely sömör. Tehát ezek egy állandó gyulladást tudnak valójában fenntartani. Na most itt ezek

0: a bőrön is azért meglátszanak, tehát ott is különböző elváltozásokat tudnak okozni, úgyhogy semmiképpen az nem elégséges, ha csak a bőrt, illetve a bőrbeteg, ezáltal okozott, a krónikus betegségek által okozott bőrtüneteket kezeljük, hanem mindenképpen az egészet, tehát a szervezetet. Tehát rendbe kell tenni a hormonális állapotot, az inzulin rezisztenciát, minden, amelyik a krónikus betegséggel együtt jár.
1: Tehát ez abszolút globálisan szemléli az embert, magát.
0: Abszolút, abszolút, teljesen, és hát itt mérnünk is kell, mert ugye az nem elég, ha csak ránézünk, hogy
1: és akkor hogyan méritek?
0: Mit van? Tehát ezek különböző biomarkerek vannak, amelyiket mindenképpen meg kell mérni. Egyébként a longevity-nek az alapja, és ez nagyon fontos, a mérünk, beavatkozunk, és újra mérünk. Tehát nem szubjektíven állapítjuk meg, hogy neked a bőröd szebb lett, vagy te jobban vagy, vagy te egészségesen vagy, hanem ezt objektív mérésekkel végezzük. Na most, ha már magát a betegségről is beszélünk, akkor biomarkerekkel megnézzük a CRP-t, megnézzük akár tehát egy csomó specifikusat, de fontos itt a D-vitamin szintje, az omega-3 szintje, a cink, a szelén, stb. Tehát mindenféle különböző kiegészítőket is ehhez hozzá kell mérni. Ha pedig a bőrről beszélünk, akkor ott is mérni kell a bőrnek az állapotát. A mesterséges intelligencia most már ide is azért bejött és behúzódott. Olyan mesterséges intelligencia által támogatott bőranalízisek vannak, nálunk is ilyen analízis van, amelyik 16 különböző fényben vizsgálja meg a bőrt, az arcot, akár a pórust, a hidratáltságot, az ereknek az állapotát, csomó mindent. És ha bármilyen beavatkozást végzünk, de akárha a szervezetben is mikrotápanyagokkal kicsit rendezzük a szervezetnek a működését, akkor visszamérünk egy idő után, és megnézzük, hogy az a kezelés, az a terápia, az a beavatkozás, az mennyit használt. És megnézzük, mondjuk egy esztetikai kezelésekből csinálunk skin booster, vagy valami hasonló kezelésekből három alkalmat, visszamérünk. Megnézzük, hogy ez neki mennyire volt jó. Megyünk a következő beavatkozásokra. Megnézzük, az mennyire volt. És végül meg tudjuk állapítani, hogy valójában mi az, ami neki nagyon jó, vagy mi az, ami neki nagyon fontos. Melyek azok a kezelések, amelyek igazából neki a leghatékonyabbak.
1: Hát ez abszolút az adott személyről szól.
0: Abszolút az adott szeméről szól, és objektíven mérünk különböző paramétereket, aminek alapján beavatkozunk, és utána visszamérjük, hogy mennyire sikerült ezt javítani, megváltoztatni, jobbá tenni.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem dr. Papildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő várható. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Megkezdte egyhetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. A katolikus egyház főt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában. A pápa a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. 14. Leó a spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben, majd Barcelonába utazzik. A katalán városban misét celebrál a Sagrada Família bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésben hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Pap Ildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos. A menopauza időszaka az milyen hatással van a bőrünk állapotára?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát a menopauzában nagyon sok minden változik. Ugye a hormonális állapot, tehát azt tudom mondani, hogy nem csak a szervezetünk lép menopauzába, hanem a bőrünk is menopauzába lép, és az ösztrogénnek a csökkenésével a bőrünk állapota is változik. Azt tudom mondani, hogy ami kicsit csokkoló is lehet, hogy a menopauzában az első 5 évben akár 20-30%-kal is tud csökkenni a kollagénszint, és a sejteknek a funkciója is csökken. Tehát a menopauza az tényleg egy változás a bőrünk szempontjából. Mert hogy az ösztrogén szint csökkenésével, ahogy ezt említettem, csökken a kollagén termelése is, nem csak a vesztése fokozódik, a bőr az vékonyodik, romlik a hidratáltsága, szárazabb lesz a bőrünk, gyakoribb az irritáció, sokkal érzékenyebb lesz, különböző krémekre is érzékenyebb lehet. Azt veszük észre, hogy már nem annyira jó érzés minden krémnek a használata. És a regeneráció is lassul. Tehát, hogyha különböző külső károsodás éri a bőrt, már nem tud úgy regenerálódni, mint ahogy ez a korábbiakban volt. Tehát, ahogy a szervezet is egy, azt tudom mondani, hogy menopauza által egy alacsony szintű gyulladásba kerül a bőrre is, ezt tudjuk mondani, hogy abba kerülhet. Tehát mi is lehet itt a teendő. Nagyon fontos, hogy ezt erről beszéltünk, megint csak, hogy mérünk, beavatkozunk, visszamérünk. Tehát mesterséges intelligencia által támogatott bőranalízisnek a végzése az nagyon fontos. Fontos, mivel hogy az egész szervezet ugye menopauzában él, különböző biomarkereket is szintén mérni kell, anyagcserét meg kell vizsgálni, belsőt is, tehát anyagcserét stabilizálni kell. Fontosabb a mikrotápanyagoknak a pótlása, a vitaminnak a pótlása. Ha szükséges, akkor tudjuk, hogy a hormonpótlás is most már egyre inkább előtérbe lépett, és különböző kollagénstimuláló kezelések is fontosak. A skincare, tehát az arcra, a bőrre is egy sokkal táplálóbb, dúsabb krémeket kell helyezünk, tehát itt nagyon érdemes akár a bőrápolással kapcsolatos tényleg alapvető protokolloknak a tisztázása is. Uh-huh. Tehát a menopauzát fontos nagyon komolyan venni, az egy váltás, tehát váltanunk kell nekünk is a szemléletben.
1: Az előbb említetted a kollagén vesztés hihetetlen mértékét a menopauzában. Hát miközben a 20-as éveinktől, ugye, talán már vesztünk kollagént. Tehát akkor ez itt egy ugrásszerű veszteség lehet.
2: Igen. Tehát folyamatosan veszítjük, igen, a kollagént. Ezért nagyon fontos minden korábban elkezdeni. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy mikor kezdjük el a skin longevity-t. A skin longevity az 20-as, 30-as éveinkben már érdemes elkezdeni, és ebben a fiatalság egyébként nagyon jó. Ezek a Z-generáció. Ők tényleg nagyon tudatosak, sokkal tudatosabb, mint akár az X-generáció, mert ők már ebben nőnek fel, hogy erre oda kell figyelni. Ezt minél későbbre toljuk ki. Ha már csak egyre kisebb tehát hogyha kisebb a kollagénvesztés, már arra oda kell figyelni. Nagyon fontos a barriernek a fenntartása, sokkal tudatosabbak. Néha ez az igazság, azt veszem észre, hogy az idősebb korosztály szülők azért nem olyan jó szemmel nézik. Pedig nagyon igazuk van. Sokszor pedig ez az X generáció pedig eljönnek, és azt mondják, hogy hát nekik még nem volt semmilyen kozmetológiai kezelésük, beavatkozásuk. Nem túl korai ezt elkezdeni, és akkor csodálkozom mindig rajtuk, és emlegetem a fiatal korosztály. Tehát minél később kezdjük el, annál nehezebb visszapótolni azt, amit már elveszítünk.
1: És a kollagénvesztésnek milyen jelei vannak? Tehát miből vehetjük észre?
2: A bőrünk az struktúrája az megváltozik, az sokkal inkább megereszkedett, lazább, jobban lóg, igen, elveszíti a turgorát is. Nem csak a kollagénvesztés, egyébként a hidratáltsága is csökken, tehát akár tapintással is, meg hát ahogy ugye az ember ránéz, akkor szintén lehet látni a megereszkedett bőrt. De ha ezt mérjük, mint ahogy ezt említettem, akkor ezt objektíven mérésekkel is ki lehet mutatni.
1: Most lehet, hogy ostobaságot kérdezek, de mindenkinek ugyanannyi kollagén tartalma van, hogy ez valamelyest egyénileg változik?
2: Ez változik nyilvánvalóan egyénileg is, tehát mindig van egy 100%, amikor fiatal csecsemőbőr, hogy honnan indulunk, de ezért, amikor azt mondjuk, hogy a kollagén vesztés, ez is úgy körülbelül 100%-osan tudjuk megmondani, tehát valamennyi genetika nyilván benne van, de azt, ahogy ezt mondtam is, az életmód azért ez 70-80%-ban befolyásoló tényező a kollagénvesztés szempontjából.
1: Úgyhogy jó erre odafigyelni.
2: így van.
1: Vendégem dr. Papp Ildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos. Jövünk mindjárt vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Papp Ildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos. Ildikó, az elmúlt éveket, évtizedeket az anti-aging szemlélet hatotta át. Most ehhez képest a skin longevity az hol helyezkedik el? Melyek az alapvető nézőpontbeli különbségek?
2: Én nem is azt mondanám inkább, hogy különbségek, hanem hogy mi van az egyikben és mi van a másikban. Hogy az anti-aging valójában része a skin longevity-nek, csak a skin longevity sokkal komplexebb. Tehát az anti-aging, ugye, amit a feltöltések, botox kezelés, különböző ránctalanítások, ezek jók, ezek megvannak, ezeket tudjuk csinálni, ezek működnek, csak nem elégségesek. Hozzá kell tenni a holisztikus szemléletet. Tehát, hogy ehhez jön egy szervezet, amiben ugye élünk és működünk. Ehhez jön egy komplexebb szemléletmód, hogy nem csak a bőrt nézzük, ahogy erről beszéltünk, hanem az egész szervezetet. Tehát továbbra is csináljuk ezeket a kezeléseket, de az a jó, ha a szervezetet is nézzük. Ott is mérünk, ott is figyelünk. Hozzáadjuk azt, hogy mi működik bennünk.
1: A szervezetünknek mekkora részét teszi ki a bőrünk?
2: Hát a bőrünk az egy nagyon nagy felület, a legnagyobb szervünk, ezt tudom mondani, tehát ez egy nagyon fontos tényező, viszont minden meglátszik rajta. Én emlékszem még egyetemista koromban, meg utána később, amikor én még szakvizsgáztam bőrgyógyászatból, volt egy olyan könyvünk, hogy belbetegségek bőrtünetei, ami gyakorlatilag abból kellett tudni diagnosztizálni, hogy milyen bőrtüneteket látunk a bőrünkön, a testünkön, az arcunkon, és visszakövetkeztetni arra, hogy az milyen szervünknek a betegsége lehet. Tehát valójában ezelőtt nagyon sok évvel azért volt a bőrgyógyászatnak is egy olyan szemlélete, amikor a belbetegségeket is néztük hozzá. Aztán egy kicsit ebbe az esztétikába, mint ha elfelejtettük volna. Nem figyeltünk az egészre, csak az, hogy ránctalanok legyünk. De ez most, hál' Istennek, újra visszajött, skin longevity címszó alatt, tehát nem mint belbetegségek bőrtünetei, és az esztétikába is, és így újra sokkal komplexebből kezeljük ezt az egészet.
1: De ugye, ha valamire fény derül, tehát akár arra, hogy valakinek kettes típusú cukorbetegsége kezdődött éppen el, vagy a pajzsmirigy hormonjai nincsenek rendben, vagy még hosszasan sorolhatnám, akkor a kezelést azt mindenképpen az alapbetegségnél kell elkezdeni, vagy ott is. Tehát, hogy a bőrt azt kevés kezelni.
2: Egyet, abszolút, teljesen igazad van, abszolút egyetértünk. Tehát, hogyha találkozunk egy ilyen pacienssel, sőt olyannal, akinél esetleg mi derítjük ki, mikor biomarkereket nézünk, hogy esetleg lehetnek különböző hormonális eltérései, vagy egyéb belgyógyászati problémái, azt mindenképpen, tehát nálunk egy team dolgozik, a belgyógyásztól kezdve egészségpszichológusig, stresszmenedzsment, alvás pszichológus, tehát dietetikusok nyilván, akik komplexül kezelik ezt a szemléletet, és mindenképpen akkor felveszük a belgyógyászsal a kapcsolatot, aki ezt a részét is kezeli a szervezetben. Tehát igen, ez nagyon összefügg, és ezért egy tímmel kell ezt valójában kezelni.
1: Hiszen az egész szemlélet holisztikus, tehát természetesen akkor a kezelése is az.
2: Ez pont így van. Tehát ez egy tím, aki tehát több orvos, meg aki dietetikus, pszichológus, aki ehhez csatlakozik. Így van.
1: Tulajdonképpen most majdnem azt mondtam, hogy csoda, hogy a skin longevity-t nem fedezték fel korábban, de hát akkor felfedezték, ahogy az előbb. Hogy csak máshogy hívták.
2: Csak máshogy hívták. Igen, talán nem az esztétikával foglalkoztak, hanem inkább a belbetegségek bőrtüneteivel. Igen, tehát ott inkább a betegségekre fókuszáltunk. Most az esztétika kapcsán is visszamegyünk, hogy van-e bármilyen eltérés a szervezetben.
1: Nagyon köszönöm. Jövünk vissza. Vendégem dr. Papp Ildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Papildikó esztétikai bőrgyógyász és életmód orvos. A különböző közösségi oldalak felületei tele vannak csodálatos, gyönyörű nőkkel, akiknek sima a bőrük és ránctalan az arcuk. Szóval, hogy ez reális elképzelés lehet, hogy követhető ez az állapot? Tehát nagyon sokakat ez megtéveszthet, hogy ez a valóság. És lehet, hogy egyébként ez, vagy van ilyen, de hogy mennyire rugaszkodhatunk el a realitástól e tekintetben, hogy valamiféle kortalanságot, vagy a 20-30 évvel ezelőtti önmagunkat lássuk a tükörben?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Én mindig azt tudom mondani, de elég sokan reálisan is gondolkodnak, hogy nem akarnak 20-30 évvel fiatalabbnak nézni. Egyre inkább elterjedt az a szemlélet, és ez nagyon jó, és én is azt tudom mondani, és én is azt szoktam ígérni, miközben esztétikai beavatkozásokat végzek, hogy a legjobb önmagát az, amit eredményezni tudnak ezek az esztétikai kezelések. Az az igazság, hogy 20-30 évvel fiatalabbnak látszani nagyon sok okból nem lehet. Például azért, mert az arc öregedése az nem csak a bőr öregedése, hanem sajnos már ott kezdődik, hogy a csontozat is átalakul. Tehát nagyon sok tanulmány van. A zsírpárnák is átalakulnak. Az izom is, a különböző szalagok, amelyek ott vannak az arcban, ezek is átalakulnak. Tehát teljesen visszahozni az eredeti 20-30 évvel előtt lévő állapotot, azt nem lehet. De nem is erre törekszünk. Tehát arra törekszünk, hogy a legjobb önmagát hozzuk ki. Nem akarjuk az arcát átalakítani. Nem akarunk különleges dolgokat, nem akarunk egyen arcokat semmiképpen. Különösen felfújt arcokat, ami azért a régi időben. Régebb egy pár 5-10 évvel ezelőtt azért eléggé jellemző volt.
1: Hanem ez volt a trend.
2: Ez volt a trend, ugye? Hát ez most már egyáltalán nem. Hanem arra törekszünk, hogy az ő korának, az ő habitusának a legjobb ínyét azt tudjuk adni és mutatni. Nagyon sokan ezt elfogadják, akik reális képet akarnak magukról, és ebbe bele is tudnak illeszkedni. És nyilván vannak olyanok, különösen akik testképzavarban rendelkeznek, akik ezt egyáltalán nem tudják elfogadni. De nagyon fontos, hogy amikor ott az ember előtt a páciens, akkor ezt elmondja reálisan, hogy ő ezt tudja vállalni.
1: Mennyire találkozol a két szélsőséges elképzeléssel, hogy valaki hagyja azt, hogy az idő tegye a dolgát, és hát úgy öregszik, ahogyan az elő van írva, illetve valaki más meg mondjuk mindent elkövet azért, hogy fiatalabbnak tűnjön.
2: Mind a kettő van, és mind a kettő nyilván létezik, igen. Talán hozzám kevésbé, ugye hát, hogy esztétikával foglalkozom, jönnek azok, akik hagyják, hogy csak úgy megöregedjenek, és gyakorlatilag semmit nem tesznek aznak érdekében, hogy a bőrüket védjék, és egy kicsit is törődjenek önmagukkal. Viszont azok is vannak, igen, akik viszont mindent szeretnének megtenni, sőt, túlzásba viszik. A bőr az nem hálálja meg, hogyha túlzott mértékben kezeljük. Tehát, ha túl sokat hámlasztjuk, túl sokat kollagén stimulálunk, túl sokat csináljuk ezt meg azt, az nem egy pozitív a bőrnek.
1: Ebben az esetben, ha valaki nagyon végletesen gondolkozik, akkor mondjuk neked törekvésed az, hogy egy picit mondjuk az arany középutat mutasd meg számára?
2: Mindenképpen. Én szeretem alakítani és formálni a pacienseimet. Nyilván nagyon finoman, ez egy hosszú kapcsolat tud lenni és szokott lenni. Elég sok mindent is tudok általában róluk, és próbálom az ő nézetüket is képviselni. És ezt meghálálják, tehát bíznak bennem, hiszik azt, amint mondok, és szeretik, ha van egy orvos, aki vezeti őket, és látják, hogy az eredmény is megvan, és az soha nem túlzott.
1: Ez azért fontos.
2: Igen.
1: Jövünk vissza, vendégem dr. Papildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Papildikó, esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos. A Skin Longevity-ről beszélgetünk, amely ugye a bőr egészséges változásáról és szükségszerű változásáról szól. Nem csak esztétikai szempontból, hanem nagyon fontos a bőr egészsége is. De vajon mi az, amit mi a hétköznapok során megtehetünk? Hát azért biztos jó néhány ilyen támpont van.
2: Ami, ha csak egy legfontosabbat kéne említsek, akkor mindenképpen, amiről beszéltünk is, az UV-védelem. Tehát a napfényvédő, a napfényvédelem nem csak nyáron, hanem télen is. Ennek a használata az, amelyik tényleg nagyon fontos. Na most fontos szintén az antioxidánsoknak a használata. Például ilyen az E-vitamin, reggel C-vitamin. Tehát reggel általában, ha egy skincare, tehát egy bőrápolást végzünk, ezeknek azért van fontos tényezője, mert a külső hatások ellenől, külső negatív tényezők ellen is nagyon tud segíteni, meg segít semlegesíteni azokat a szabad gyökereket, amelyek akár a bőrünket vagy a kollagénünket is károsítják. Fontos este a regeneráció. A például a retinoidoknak a használata krémekben. Nagyon fontos, hogy ezt semmiképpen ne túl intenzíven alkalmazunk, mert az bőrirritációt is okozhat. Fontos itt bőrgyógyász tanácsát kikérni, hány százalékban, hogy alkalmazzuk, hetente hányszor.
1: Hogy nem minden nap, ugye?
2: Nem minden nap, attól függően, hogy mennyire érzékeny a bőre és milyen. A retinoid az egyik legjobban bizonyított hatóanyag, amelyik szintén tudja serkenteni a kollagénnek a termelődését. Nagyon fontos a táplálkozás akkor, ha már itt bejövünk. A túl sok cukornak a fogyasztása az szintén káros a bőre. Tehát egy kicsit különösen a cukornak a fogyasztását azért az érdemes lenne csökkenteni, mert az úgynevezett glikációt az növeli, tehát roncsolja a szöveteket. És ne feledkezzünk el, mert longevity-ről van szó, az alvás, illetve a stresszkezelés. Az éjszaka az a regenerációnak az ideje. Tehát éjszaka lehetőség szerint próbáljuk az alvásunkat rendezni, alváshoz szakemberhez érdemes fordulni, és a krónikus stresszt is stresszmenedzsmenttel, stresszkezeléssel érdemes odafigyelni. Tehát holisztikusan nézzük a bőrállapotát. Mm.
1: Ha valaki jól érzi magát a bőrében, eleget mozog, elég időt tölt a szabad levegőn, boldog, nincs különösebb stressz az életében, jól alszik, akkor feltehetően a bőre is jó állapotban van?
2: Feltehetően a bőre is bizonyos szintig jó állapotban van, de azért, ahogy ezt említettem, tehát ez a skincare is nagyon fontos hozzá. Azt nem tudom megmondani, hogy 50-50, de lehet, hogy ez körülbelül hasonlóképpen hat. Tehát az, hogy mi hogy érezzük magunkat, az elengedhetetlen, az nagyon fontos, az mindenben segít.
1: Hát ez sugárzik akkor az emberből.
2: Így van, akár pontosan. Így van, sugárzik.
1: Úgyhogy legyünk jól a bőrünkben, hiszen az mindenkinek jó, a környezetünknek is, nekünk is, a szervezetünknek is, és hát a bőrünk állapotának is meghálálja magát. Nagyon köszönöm, Ildika, hogy itt voltál, és meséltél a Skin Longevity-ről, ami végsősoron egy paradigmaváltást jelent az esztétikai bőrgyógyászatban.
2: Én is köszönöm, és ha ezt meghallgatták sokan, és ezt megfogadják, akkor mindenki egészségesebb lesz kívül, belül.
1: És fiatalosabb.
2: Így van.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Dr. Papildikó esztétikai bőrgyógyász és életmódorvos volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd tervezése 1993-ban kezdődött. Az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első három helyezett Stephen Colbert, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog-e be a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója, Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti város rész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésben hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A muzsikus cigányok parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitott.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kora nyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert egy közpark Budapest 5. kerületében. Ez a belváros legrégibb eredeti funkciójában megmaradt kertje. Többszöri tulajdonosváltás után 1768-ban került a Károlyi család birtokába a palota és a hozzá tartozó kert, és egészen 1929-ig a családé is maradt. A 18. század végén barokk kertet alakítottak ki, amelynek egyes részein az akkoriban újdonságnak számító angol kert stílust alkalmazták. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után élte a kert a fénykorát. Ekkoriban egzotikus növényeket is neveltek a virágházban, a kertben pedig lugasok és egy teniszpálya is a grófi család és vendégei rendelkezésére állt. A magánkertet ebben az időben magas kőfal övezte.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért-hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították. Így nyerte el az emlékmű a mai alakját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos koranyári idő várható, hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfi gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélt.